egy nap van, csak egy nap, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok már

egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Nőtt a hepatitis A megbetegedések száma Hajdúbiharban. Kulturális programokkal zárták a nyári szezont Hajdúszoboszlón. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárása

0: oktatási szakosztályának elnökét kérdeztük.
1: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
0: Több fertőző megbetegedést is regisztráltak Hajdú-Biharban a 35. héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint fertőző mágyulladást 10 embernél igazoltak, míg hepatitis A miatt szintén 10 beteget tartottak nyilván. Mindkét adat a megelőző héthez képest emelkedést jelent, ugyanakkor 5 ilyen megbetegedést regisztráltak. A megyében 10 kampilabakter fertőzést és 14 szalmonellózist is azonosítottak, 2 embernél pedig rotavírus okozott megbetegedést. Emellett 2 skarlátos esetet, egy bárányhiblős megbetegedést, egy savós agyhántyagyulladást és egy fertőzéses agyvelőgyulladást is jelentettek. Hajdú-Hatházon korábban hepatitis A járvány alakult ki, amely miatt oltási kampányt is szerveztek, ennek során mintegy 300 gyermeket oltottak be, számolt be róla a haon.hu. Újra megtelt élettel a hajdúszoboszlói repülőtér, ahol ismét megrendezték a 27. szoboszlói birka és lambucfőző örömnapot. A hagyományos rendezvény a fürdőváros turisztikai főszezonjának lezárásához kapcsolódik, és ezúttal is számos családot, baráti társaságot és civil közösséget vonzott. Már a reggeli óráktól rotyogtak a bográcsok, a főzőhelyeken pedig vállalkozások, egyesületek és baráti társaságok készítettek saját receptjeik alapján birka pörköltet, valamint slambucot. A nap folyamán kulturális és családi programok váltották egymást. Színpadra lépett többek között az Icsi Géza Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara, a Step Fitness Tánccsoport, a Fem Dance Hip Hop Stúdió, a Szabó László Művészeti Iskola, a Smile Dance és a PTL Brass Band. A rendezvényt a Déri Nézenekar koncertje zárta. Számolt be róla a haon.hu. Változékonyabb időjárásban lehet részünk Hajdú-Biharban a következő napokban. Míg napközben 19 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok között alakulnak a minimumok. Esőre és záporokra is számítani lehet térségünkben. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz.

0: dal azoknak, akik éppen futni mentek. Pontosan ebből a filmből futni mentem, mert az élet szép. Kis Tibivel és Tarján Zsófival a Best FM-en. 6 óra van, jó reggel Debrecen! Film után rajzfilm. Shakira és a Try Everything. Természetesen a Zootropolis című filmből. Mindjárt a reggel nyitányában. Aztán Üzsel újdonsága. Diktáljuk a reggeli ébredés ritmusát. Ó, enni jobbat. Na meg az úton lévőknek is tempó, hiszen itt az idő. Itt az idő, ébredni kell és éppen indulni. A Best FM-en jön majd a Hungária és az Itt az idő című Megamix. Most meg a hírek. Önöknek jó reggelt mindenkinek!
1: Októberben közmeghallgatást tartanak a tervezett akkumulátorüzemről. Debütált a Lokinál Egri Imre. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Október 6-án közmeghallgatást tartanak Debrecenben a tervezett akkumulátor újracsomagoló és újra összeszerelő üzem környezeti hatásvizsgálati eljárásához kapcsolódóan. A nyilvános fórumot a Költségközpontban rendezik, a debreceniek pedig személyesen is feltehetik kérdéseiket és elmondhatják véleményüket. A beruházást a Green Power Energy Debrecen Kft. Tervezi az állami tulajdonú Impark új 44.000 négyzetméteres csarnokában. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az üzem akkumulátorok újracsomagolásával, valamint modul és pak szintű összeszereléssel foglalkozna. A tervezett tevékenység nem akkumulátorcellagyártás, és nem járna elektródagyártással vagy elektrolit kezeléssel. A közmeghallgatás célja, hogy a hatóság megismerje az érintett nyilvánosság véleményét, és rögzítse az érdemi észrevételeket. A rendezvényre nem kell előzetesen regisztrálni, a beléptetés délután 3-kor kezdődik, a közmeghallgatás pedig 4 és este 8 óra között tartják meg. Számolt be róla a De Hír. A szeptember elejé

0: Paksi FC elleni idegenbeli mérkőzésen debütált a DVSC felnőtt férfi labdarúgó csapatában és az NB1-ben Egri Imre. A 19 éves saját nevelésű szélső azonnal a kezdő csapatban kapott helyet az OTP Bankliga 7. fordulójában megrendezett találkozón. Arról, hogy milyennek ítéli meg a csapat helyzetét, a Loki TV-nek nyilatkozott a játékos.
1: Kezd összeállni a csapat, és örülök, hogy ilyen meccsen tudtam lehetőséget kapni. Jó látni, hogy így többen is együtt ugyanígy találkozunk a felnőtt csapatnál. Nyilván mindenki próbálja megmutatni magát, minél több játék lehetőséget kiharcolni magának, úgyhogy mindenki próbálkozik, és szerintem szépen lassan helyet fogunk állni, mindenki megszerzi a kis maga rutinját, és az lenne a legjobb egyszer, majd stabilan mindenki együtt tudna játszani.
0: Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és a kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Az ellenőrök egy hajdúbihari húskészítmény előállító létesítmény ellenőrzését is elvégezték. Ott hatósági eljárás nem indult, a létesítmény higiéniai állapota az előírásoknak megfelelő volt, valamint az előállított termékek vonatkozásában a nyomon követhetőség is biztos. Volt, fogalmaztak a jelentésben.
2: Na emberek, az utolsó 22 fok körüli reggelre ébredt Debrecen, és ébreszt a Best FM, ugyanis véget ér a szeptemberi kálikula. Teljesen meglepő, ahhoz képest, hogy a hét elején volt, amikor 10 fok alatt volt ilyenkor a hőmérséklet. Most 20 fok felett van. Debrecen belvárosában éppen 22 fok, de hát a változás már megérkezett az országba. Először a Dunántúlon, és onnan jön majd ide Debrecen felé. Hogy ebből mi marad? Hát hidegfrontot mondanak, meg lehűlést igen, és csapadékot is, bár állítólag mire ideér, az sajnos legyengül, mármint a csapadék ereje pedig de jó lenne.
0: Változékonyabb időre számíthatunk Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 9 és 16 fok között alakul. Csapadék eső és zápor formájában is előfordulhat majd térségünkben, a szél többnyire mérsékelt lesz.
2: Jó lett volna, hogyha elkezdett volna már hamarabb esni, mert hallották ezt a szörnyű hortobágyi történetet. Nem tudni pontosan, hogy mi okozta a tüzet, de ilyen szárasságban, ilyen aszályban egy eldobott égő cigaretta csikk is képes arra, ami hát történt az elmúlt napokban Hortobágyon. A tűzoltók a katasztrófa védelem megfeszített erővel próbálták megállítani a tüzet. Eddig 7 hektár égett le egyeknél. 7 hektár. Úgyhogy a Mezőkövesdi, az Etyeki, a Tiszaújvárosi, Füzessabonyi, Hajdúszoboszlói és a Debreceni, valamint a Ladányi tűzoltók is oltották a tüzet. Úgyhogy nagyon jól gondoljuk meg, hogy mit és hova dobunk el. Ez a reggel a Best FM-mel és az Utropolis betétdalával, Sákirával 6 perccel 6 óra után. Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: Na hello Debrecen, itt az idő, ébredjünk együtt a 104,6 MHz-en.
1: Jó reggelt!
0: Jó, hát természetesen ilyenkor már túl vagyunk az ébredésen nagyon-nagyon sokan, és remélem, hogy az a kedves hölgy, aki a limbo ritmusaira csodásan artikulált ott a gépjárművében, írja Sándor. Jót mosolyogtam most munkába menet, a mellettem lévő kocsiban hát énekelték a limbót, és olyan szépen artikulált a hölgy. Ah, Sanyi, hát milyen audiovizuális élményben volt részed ma reggel. Na ezért mondom én, hogy mindig jó, hogyha az embernél ott van kéznél egy partfisnyél, mert abból bármikor lehet rögtönözni egy limbo versenyt. Hát ne a reggeli csúcsforgalomban, jó? Szeptember 10-én csütörtökön, ez már a kispéntek, ma a Hunorok és a Nikolettek ünnepelnek. És van jó néhány híres születésnapos, akikről majd hamarosan beszámolnék önöknek. Itt a reggelben. A telefonszámunk 500-540, SMS, Viber számunk 30-933-1046. Esetleg, ha valaki tegnap talált iratokat, és ezek az iratok Molnár István névre szólnak, akkor legyen olyan drága, hogy felhív, és elmondja, hogy hol és mikor veheti át Pista az őt megillető iratokat. 22 fok van, szinte hihetetlen, főképpen annak a vetületében, hogy a hét elején volt, amikor 12 fok sem volt, sőt 10 fok alatti hőmérsékleti értékekkel kezdtünk. Nagyon úgy néz ki, hogy ez az utolsó szeptemberi nyári nap, már a tegnapit mondtuk annak, de hát nyilván amikor megérkezik a hidegfront, először mindig a Dunántúlon teszi a hatását, aztán mire ide ér, majd nem tudjuk, mi lesz belőle. Hát eső nem biztos, hogy sok kellett Magyarországon, ami tényleg nagy gond, viszont lehűlés annál inkább. Mára már csak 27 fokot mondanak, ahogy érkezik ugye a hidegfront, és a holnapi, a pénteki lesz a legesősebb nap, a hidegfront után már csak 20-21 fok maradhat. Szeptember van, ne csodálkozzunk. És jön mindjárt az újabb hétvége. Töltse azt is, és a mai napot is a Best FM-mel, ahol érkezik a nyár egyik nagy slágere.

0: Joel Corey és Head and Heart. 4 perccel fél 7 előtt. Jó reggelt kívánunk! Mindjárt köszöntjük a Hunorokat és a Nikoletteket. Előtte jöjjenek azok, akik ma születésnapot ünnepelnek, vagy ünnepelnének. Például a divattervező Karl Lagerfeld, aki 88 évvel ezelőtt született, és 7 évvel ezelőtt hunyt el. Ma lett 78 esztendős Csár Simonyi, azaz Simonyi Károly, ő volt a második magyar az űrben. A 68. születésnapját ünnepli Chris Columbus, a filmrendező, akinek köszönhetjük a Reszkessetek betörőket, a Harry Pottert, és a Mrs. Doubtfire-t. A 66. születésnapján Colin Firth lehet még énekelni is fog majd ma, a Bridget Jones és a Mamma Mia filmek sztárja, angol színész, és Guy Ritchie, éppen most fügtünk rá a párommal az Úriemberek második évadára, amely a napokban jelent meg az egyik streaming felületen. És hát Guy Ritchie ugye nagyon sokáig csak úgy emlegettük, hogy a Madonna férje. Ezt már rég elfelejtettük, hogy Madonnával együtt élt, amikor olyan filmeket készített, mint a Ravasz, az agy és a két füstölgő puskacső. Vagy éppen a Bluff, Anuta, hát vagy éppen a Sherlock Holmes, szóval van már bőven a repertoáriában a 58 esztendős Guy Ritchie-nek, én meg gondolkodom rajta, hogy mivel köszöntsük majd fel később a születésnapján. Ryan Phillippe, amerikai színész, az 54 és a Kegyetlen játékok című filmek sztárja ma az 52. születésnapját ünnepli. Három magyar színésznő, kezdjük a legidősebbel, 82 esztendős lett, az örök cukiság, Pogány Judit színésznő, akit először talán nagyon sokan ebben a rajzfilmben hallhattunk.
1: Lás, milyen finom húsa van, és hogy fog neki anya majd örülni? Ez társ, és társ túlságosan nagy, és én egyedül vagyok, kicsi vagyok, éhes vagyok.
2: Jaj.
1: Segítsetek Vuknak, a kis rókának.
0: Rágjam meg a lelkét a kis Vuknak. Ha nem úgy. Pogány Judit színésznő, 82 esztendős lett. Ma mindig elmesélem, hogy gyermekkori emlékem, úgy emlékszem, ő volt a Pinocchio című színházi darab főszereplője, amikor annak idején a Csokonai Színházban megtekintettük. De értem még színésznőket. Huszári Kata. Ő ma az 55. születésnapját ünnepli. És Füredi Nikolett, aki nem csak születésnapot, hanem névnapot is ünnepel.
3: Köszöntjük Nikolett nevű hallgatóinkat! A Nikolett női név, a görög-német eredetű Nikola, kicsinyítőképzés alakja, jelentése győzelem és név. Alakváltozatai Colett, Coletta, Cosette, Nicoletta. A név legismertebb viselői Nicole Kidman színésznő, Nicole Richie, Lionel Richie lánya, és természetesen ön kedves Nikolett, aki most a rádiót hallgatja.
0: Nem merem az egészet leadni, mert kikapok, de egy rövid részlet, ha már névnapja, meg a születésnapja is van.

ugye nem baj. Boldog névnapot és születésnapot kívánunk Füredi Nikolettnek. Hát azért hó még ne legyen. Első már éppen jöhetne, ugye Debrecen? És a 80-as évek nagy zenei kedvencei, ez mit szólnak? Itt van mindjárt Pat Mastelotto, aki 71 esztendős lett, és a Mr. Mr. együttes dobosa. A csapat egyik legnagyobb slágere most pontosan fél hétkor. A csütörtök reggelben ez a Broken Wings.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmw.jobs.hu.
2: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakaszabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elem választékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hi, we're the Pussycat Dolls.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Hey, what's up, this is BB Rexa.
10: Sziasztok, Pálinás vagyok.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kuhos, jó szervezőképességének és hatékony munkájának köszönhetően szép sikereket ér el, így bevétele is jól alakul, életmódját is jobbá teheti. Bika, megfelelő az időpont arra, hogy együtt legyen a barátaival, hogy társaságba menjen, éberen figyelje az üzleti lehetőségeket, hallgasson a bölcsebbek tanácsaira. Ikrek, hangsúlyos a nyíltság és a szeretet, szerezzen örömet annak, aki a szívéhez a legközelebb áll. Rák, egy bimbózó szerelem kapcsán megromolhat társával az eddig felhőtlen viszonya, próbálja meg visszafogni magát. Oroszlán, ma tökéletes a kommunikációs képessége, olyan lehetőségeket keresen, amelyekben gyakorolhatja rábeszélő képességét. Szűz, bár sok az irigye, ma nem csak meg tudja magát védeni velük szemben, hanem a nehéz helyzetből győztesen megerősödve jön ki. Mérleg, becsvágya nagyra törő, ezért ügyeljen arra ne, hogy átgázoljon másokon, lehet, hogy meg kell védeni jelenlegi helyzetét üzlettársával vagy felettesével szemben. Skorpió, előnyére válna, ha képes lenne ma az energiáit visszafogni, mérsékelje kiadásait, köszörülje ki a pénzügyi jó hírén esett csorbát. Nyilas, számottevő változásra számíthat ma, ha megtanulja kiaknázni természetének sajátos vonásait, akkor érhet el nagyobb sikereket, ha képes alacsonyabbra tenni a mércét önmagával szemben. Bak, az anyagi ügyek dominálnak, mert kissé könnyelművé tette a bőkező Jupiter, ugyanakkor ambíciói felerősödnek. Vízöntő, túlságosan beszédes kedvében van, ám ezt a kérdést a gyakorlati oldaláról fogja meg, és a sok információból hasznot kovácsol. Alak, anyagilag hasznos idő következik, a munka mellett szükség van társasági sikerre, szépségre és harmonikus párkapcsolatra.

0: Ez a Best FM, szép csütörtök reggelt mindenkinek a 104,6 MHz-en, és hogy nehogy elrontsa valami kellemetlen reggeli közlekedési élmény, már is két Trafipax információval folytatjuk. Zsoltnak és Ancsának köszönhetően. Zsolt írta, hogy a 4-es számú főúton téglásnál Trafipax van, Ancsa pedig ugyanonnan jelentkezett be, ahonnan tegnap reggel. Mák utca, aktív Trafibox.
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: 8 percünk van 7 óráig hátra. X akták rajongók, figyelem! Jó hírek a sorozat rajongóinak, és ráadásul ma egy évforduló. Ugyanis minden idők egyik legmisztikusabb science fiction sorozatát napra pontosan 33 évvel ezelőtt, 1993. szeptember 10-én mutatta be az amerikai Fox csatorna. Mulder ügynök, Scully ügynök, és a jó hír a rajongóknak, a nagy visszatérés, persze az egyik szemem sír, a másik meg nevet, mert hogy való igaz, a Disney berendelte az új X-akták sorozat pilot epizódját, ami el is készült már félig meddig, csak az a gond, hogy Mulder és Scully karakterét nem hozzák vissza ebben a pilotban és az új sorozatban, hanem vadonatúj ügynököket vezetnek be. Ó, hát az már nem ilyen lesz.
2: Mi az, Mulder?
3: Show.
2: Itt is van.
3: Látod ezt, Scully? Tudod, mi ez? Ez egy bűvös kör.
2: Mulder!
3: A bűvös körben szellemeket, démonokat idéznek meg.
2: Mulder, állj le!
3: Átkok és varázsigék mormolásakor. A só megvédi a boszorkányt az ártó démonoktól.
2: Mulder, ezzel senki sem segítesz. Nem teheted ezt.
0: Boldog 33. születésnapot kívánunk kedvenc televíziós sorozatunknak. Mert az igazság tudjuk, hogy hol van.

Avril Lavigne és a Girlfriend. Na Best FM-en, na Good Morning, My Girlfriend and Boyfriend, felkészültünk a szavazásra. Igen. Jöhet egy kis nyári nosztalgia. Emlékezzünk együtt Debrecen és az ország egyik legnagyobb fesztiváljára. A Campusra. Mert hogy egyes...

0: Nem, ahogy ennyire mindenkinek tetszik a paratoni jány. Jó, mondjuk nekem is, de amikor egy szkúter ott van mellette, és egy Maria, Maria. És valami teljesen más. Ez a kakuktojás. Hát nem a Campus Fesztivál hangulata, hanem mondjuk, ha kész lett volna már akkor, akkor a Woodstocki Fesztiválé. Milos Forman filmje. A Hair. És a legendás betétdal. A Let the Sunshine In. Ez lesz a hármas ma reggel. Na, kinek mi jön be?
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban. Ebes, Forrás utca 2.
5: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
6: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Kölcsei Központba a 15. HAON állásbőrzére, mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
7: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
8: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta.

0: Pizza Vita.
1: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
2: Irány az XXX Lutz!
1: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
4: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Családi nappal indult a nevelés hív a gyakorló óvodában. Negyedik alkalommal rendezik meg a Compliance konferenciát. Rongáltak és gyújtogattak egy közösségi téren. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Innovatív családi nappal indult a nevelés hív a Debreceni Egyetem gyakorló óvodájában, Hajdúböszörményben. A programra a szülők és nagyszülők fehér ruhában érkeztek és szinte teljesen megtöltötték az óvodát. A rendezvény célja az volt, hogy a családok kötetlen, ugyanakkor szakmailag támogató környezetben hangulódjanak rá az új nevelési évre. A közös játék és beszélgetés mellett a résztvevők megismerhették a szakkörök és a délutáni foglalkozások kínálatát, a gyermekeket pedig többek között Plil mozi várta. A szülők szakemberektől kérhettek tanácsot az óvodakezdés kihívásairól és az új rutinok kialakításáról. Emellett logopédiai konzultációra is lehetőség nyílt. Kipróbálhatták a komplex képességmérő eszközöket is, amelyek az intézmény szerint a későbbi sikeres iskolakezdéshez adhatnak támpontot. Az óvoda vezetése szerint a program jól megmutatta, milyen szoros együttműködés alakult ki az intézmény és a családok között, közölte az intézmény. Negyedik alkalommal rendezi meg a Compliance konferenciáját a Debreceni Egyetem. Az október 1-i szakmai találkozó középpontjában a gazdasági biztonság, a szervezeti ellenálló képesség, az új uniós korrupció ellenes szabályozás, valamint a jogi személyekkel szembeni büntetőjogi intézkedések állnak. A szakemberek mellett a mesterséges intelligencia és az adatvédelem aktuális kérdéseit is megvizsgálják. Az egyetem szerint a compliance már nem egyszerűen a jogszabályok betartását jelenti, hanem olyan vezetés és kontroll szemléletet, amely segíti a kockázatok felismerését és a felelős döntéshozatalt. A konferencián többek között a korrupciós kockázatok kezeléséről, a harmadik felek átvilágításáról, a vezetői ellenőrzésről és a jogi személyekkel szembeni büntetőjogi intézkedésekről is szó lesz. Az eseményt a Debreceni Egyetem főépületének aulájában rendezik meg. A konferencia a Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara rendszerében 4-4 kreditpontot ér, közölte az intézmény. Nagy felháborodást váltott ki Polgáron, hogy fiatalok rongáltak meg helyi gimnázium előtti közösségi teret. A térfigyelő kamerák felvételein az látható, hogy az elkövetők facsemetéket tapostak le, égő szemetet dobáltak a parkban, majd kövekkel a kamerát is megdobálták. A rendőrség a felvételek alapján gyorsan megkezdte a nyomozást és a feltételezett elkövetőket 24 órán belül azonosította. Az eset kapcsán nem csak a rongálás, hanem a gyűjtogatás miatt is felelősségre vonás várhat a fiatalokra. Mint írták, a nyilvánosságra hozott felvételek pedig jól mutatják a történtek súlyosságát. A HAON összefoglalója szerint a városban korábban is ért már jelentős kár, gondozott növényeket és virágokat, írja a portál.
8: Én már fel voltam készülve a nagy hidegre ma reggelre, aztán 22 fok van, még melegebb a reggelünk, mint volt mondjuk a hét elején. Tehát azért jön a lehűlés, és ha még ma nem is lesz annyira drasztikus, de holnapra és a hétvégére bizony már ez várható. Na, nyár, a szeptemberi nyár vége.
9: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
7: A nappali maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, Debrecenben és környékén. Itt át változékonyabb idő várható Hajdúbiharban a következő napokban. Térségünkben eső és zápor formájában is előfordulhat csapadék, a szél többnyire mérsékelt marad.
8: Köszi Dani, és köszönjük a szavazatokat a reggeli villám derbiben. Nagyon komoly derbi volt. Szerintem tudják, hogy melyik két dal között ment az adok-kapok. Segítek, egy külföldi és egy magyar. Jó, persze két külföldi volt, úgyhogy még így talán nem annyira egyértelmű, de egyértelmű, mindenki a nyár hangulatára és a kampusz hangulatára vágyott, mert csak az a kérdés, hogy a gyerekek tombolnak mindjárt egy nagyot, vagy a szülők.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
10: Most is veled.
8: Nézzük Lotti kocsiját, anya 2-es, Lotti 1-es, Bonca 1-es, Borka 1-es, és akkor csajok! Na vajon ki nyer ma? Játék és muzsika 3,5 percben.

0: Ez de jó volt!
1: Thank you.
0: Na őszintén, ki az, aki ott érezte magát a Campus Fesztiválon, a Scooter koncerten?
2: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
3: Reggelt a Best reggellel.
0: Óriási küzdelem, de szerencsére nem az utakon, hanem csak Debrecen kedvenc rádiójában, ahol megvolt, vagyis hát majdnem megvolt a ma reggeli villámvox. És igen, először a kölkök, csak idéztem, idézőjel bezárva, utána pedig az apukák és az anyukák is tombolhattak egyet. Írja például Angéla, hogy háj, de jól kezdődik ez a nap, Laci, már a munkahely előtt várakozunk, de még megvárom a dal végét. Dübög a kocsi rendesen. Hát igen, nagy kedvenc volt a Valmar is, és a Scooter dala is. Bea írja, kettes. Ez most nekem, de a kölkök is itt vannak. Na, micsoda anyai elnyomás ez. Skandallum. Egyébként azt figyeltem a Scooter koncerten, hogy ez csak, nem csak a boomerek koncertje volt, hanem a fiatalok is nyomták a révre, a happy-re rendesen. Úgyhogy nincs ez korhoz kötve. Tehát azt gondolom, hogy a Scooter az örök. A Valmárral majd kíváncsi leszek, hogy 20-30 év távlatában mi lesz az emberek véleménye. Most jó, és megy, ez biztos. Megyünk mi is tovább közlekedési információkkal. Azt mondja, hogy 4-es téglás, trafipax, Mák utca, trafibox. Dorci írja, kedves Best FM, szuper zenéket húztok, nagyon jó menni így dolgozni, írja Dorka. Hát Dorka, mikor nem? Mindig nem, mert ez a Best FM, úgyhogy no man, ezt omen érkezik. Hát nem is a Campus Fesztivál, hanem mondjuk a Woodstocki Fesztivál hangulata, ami a hippiséget illeti. Mert az igazság az, hogy maga a film 1979-ben készült, és volt egy 67-es musical, az előzménye, a Hairnek. Ugye a film egyébként Milos Forman munkája, és akkor jön a harmadik helyezett ma reggel. A Best Villám Derbin, ez a Hair.

0: Hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeptember 19-én Mikepércsen felizzik Nápoly tüze. A D-Bistróban életre kell a legendás San Gennaro ünnepe. Szeptember 19-én délután 5 órától este 11-ig 4 különleges nápolyi pizzánkat féláron kínáljuk. D-Bistró. Mikepércs, Petőfi utca 71. Részletek a Bistró közösségi oldalán.
3: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
1: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
4: civisbeton.hu
1: A megbízható alap.
5: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.
6: Szülinapi árfesztivál az XXX Lucban.
7: Lutz!
6: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
8: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
9: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
8: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
10: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
11: A

0: Kis kecce lányom a Best FM-en, Dash és Young Fly egy perccel fél nyolc után a csütörtök reggelben. Lacit olvasom, azt írja, a 4-es számú főút Hajdú Szoboszló felől most igencsak forgalmas, és enyhén fejezted ki magad, gondolom. Azt írja, az István úttól a határúti lámpáig tart a sor a 4-esen. Balesetet nem láttam, de ekkora sort sem nagyon még. Budai Nagyantal, nem csak a Mák utcában, hanem a Budai Nagyantalon is aktív lett a box, és a 4-esen pedig sebességet mérnek. Mérjünk egy hőmérsékletet. 20 fok körül van Debrecenben. Jaj, de jó! És napközben pedig 27 fok is lehet, még ma. Aztán holnap és a hétvégére tényleg elromlik az időjárás, és ősziesre fordul. Jöhetne a csapadék, ennek ugye nagyon nagy jelentősége lenne. Olyan asszály és olyan szárasság jellemezte az elmúlt napokat és heteket, hogy tegnap vagy tegnap előtt például elég lehetett egy eldobott cigarettacsik ahhoz, hogy óriási tüzet okozzon a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Sajnos még tegnap este is dolgoztak a tűzoltók, ugyanis hát nem kis terület égett le. Pontosan olvasom a Katasztrófa Védelem honlapján, ennek a tűznek a következtében az előbb még megvolt, 7 hektár területen égett az aljnövényzet és a Hortobágyi Nemzeti Park, úgyhogy köszönjük szépen a tűzoltóság, a katasztrófavédelem megfeszített munkáját, és tényleg jöhetne az eső, nem csak a szárasság, az aszály megszüntetésére, hanem mert hogy igen magas a parlagfű koncentráció is. Kedves allergiások, kitartás nektek! És jó reggelt a Best FM-mel, ahol egy igazi rendező fenomént köszöntünk, akit nagyon sokáig csak úgy emlegettünk, hogy tudjátok, a Madonna férje. Aztán persze a pop királynőjének az árnyékából kinőtt. Egyrészt elég zűrös volt az ő házasságuk, másrészt pedig elindult a hollywoodi karrierje Madonnától függetlenül. Nem fogom felsorolni az összes filmet, de egyértelmű, hogy a két nagy klasszik, Ravasz az agy és a két füstölgő puskacső 1998-ból, és a Bluff 2000-ből a legnagyobb aktualitás. Ott van már a legnagyobb stream csatornán az Úriemberek második évada. Nézzék meg! Zseniális! Guy Ritchie! Ma 58 éves. Mit vegyünk neki a születésnapjára, na mit? Kuta? Esetleg egy kuta? Jöhet?
1: Mi, te vagy Tomi? Lakókocsi ügybe?
2: Mr. O'Neill?
1: Ne vakerázzál! Mondjad, Miki!
3: Nem tájszólás. Dialektusnak sem nevezhető.
1: Kézzel idővel, Gizalónak jó ám. Bazi nagy állat vagy! Ha mekkora vagy ma? Csávukám! Mik a gágyó, mi?
4: Szép nagy feje van.
1: Hé, hey, Muride! Nézd már, mekkora burája van! Bunyozzunk, Benga! Félsz, mi? Mutass egy lengőmaflást!
5: Ne buzogjál, fiam! Elszopogatnak egy kupicával.
2: Ó, bizony, jól esnek.
1: Amelák csak te állszhat. Na, gyere!
5: Nem, Orikáj, Miki. Van rendes piánk is az uraknak. A nagy medve nem jön be velünk?
2: Nem, ő vigyáz a kocsira.
5: Mitől fél annyira, hogy elbugázzuk?
2: Dehogy szó sincs ilyesmiről, csak parkolóira szakmája.
1: Jó kuta! Csípj a kutákat!
2: Kutákat?
1: Mi?
5: A kutákat!
1: A kutákat! Na, szereti?
2: Ja, a kutyákat! Hogyne. Jó a kuta. De a lakókocsi még jobb.
5: Na, jöjjön be!
6: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
7: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Élt egyszer egy cukorka készítő, aki a különféle színű és méretű cukorkáit különféle állat és madár alakokra formázta. Amikor a cukorkát eladta a gyermekeknek, azok vitatkozni kezdtek. Az én nyulam jobb, mint a te tigrised. Az én mókusom lehet, hogy kisebb, mint a te elefántod, de akkor is jobb ízű. Az ember csak nevetett és arra gondolt, hogy a felnőttek, akik egy szemmel sem voltak okosabbak, mint a gyermekek, úgy vélik, hogy az egyik ember különb, mint a másik.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaitból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

Szécsi Pál és a távol lét. Nagyon remélem a kedves autósokat, hogy nem rémültek meg a szirénázó mentőautó hangjától. Az most éppen a dalban volt, de legyünk nagyon figyelmesek. Tudjuk, hogy mi a teendő akkor, hogyha ilyet érzékelünk a visszapillantó tükörben, vagy akár csak halljuk. Ezért nem kell nagyon bömböltetni a Best FM-et, hogy ezért a megkülönböztetett jelzést használó gépjárműveket is. Hát azokat is érzékeljük időben, nagyon fontos, és utat engedjünk nekik. Na, segítsünk az egyik kedves hallgatónknak, mert hogy a család nagyon hiányolja otthonról Somát. Soma, és akkor olvasom, hogy mit írtak a gazdik Somával kapcsolatban. Soma egy labrador kutyuska, ilyen csoki barna, nagyon cuki labrador fiú. Legutóbb a Fényes udvarban és a Dobozi lakótelepen látták. Voltak jelzések már a Facebookon vele kapcsolatban tegnap, de azóta sajnos nem került haza. Úgyhogy, ha esetlegesen látnák most friss híven, akkor csak a Best FM. A telefonszámom 500-540, SMS, Viber számunk 30-933-1046. Mivel folytatjuk? A rockerek és a Nirvana rajongók imádni fogják, ugyanis ma lett 35 esztendős a Nirvana együttes legnépszerűbb dala, úgyhogy ebből az apropóból jön a szubjektív top 3 a Nirvánától. A harmadik helyen.

És az első helyen nem lehet más, mint egy népszerű dezodor márka, legalábbis akkor a 90-es évek elején az volt a Teen Spirit, vagy Teen Spirit, és hát a gond az, hogy Kurt Cobain csak utólag jött rá, hogy milyen jó kis reklámot csinált ennek a dezodornak. A number one, a Nirvánától most a Best FM rádióban. Pontosan 35 éve, 1991. szeptember 10-én jelent meg.

születésnaposokat illeti. Megvan, hogy melyik zenekar, ugye? És az, hogy melyik filmben hallhattuk ezt a zenét? Dupla dobás, hamarosan a Fest FM-en. Jó, most majdnem más mondtam. Shakira. És Jack Jones nagy slágere.

0: Na és már csak egy játék lesz, tehát szimpla játék. A következő órában azért dupla lesz a belépő, amit nyerhetnek. Tudják, hogy hova?
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Elfogyott az ital? Irány a Méltréd Italház. Prémium italok, üdítők, snackek egy helyen. Kis és nagy kereskedelem magánszemélyeknek is. Méltréd Italház, Hajdúszoboszló, Rákóczi út 3-5.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
5: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
6: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
7: Céges buli, családi születésnap vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
8: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó. Az alvás szakértője.
9: Ez reklám volt.
10: A Best FM-en.
11: Nőtt a hepatitis A megbetegedések száma Hajdúbiharban. Kulturális programokkal zárták a nyári szezont Hajdúszoboszlón. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
11: Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
12: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is van. Ott lehet jelölni egy kis leírás, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
11: Több fertőző megbetegedést is regisztráltak Hajdúbiharban a 35. héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint fertőző mágyulladást 10 embernél igazoltak, míg hepatitis A miatt szintén 10 beteget tartottak nyilván. Mindkét adat a megelőző héthez képest emelkedés jelent, ugyanakkor 5-5 ilyen megbetegedést regisztráltak. A megyében 10 kampilabakter fertőzést és 14 szalmonellózist is azonosítottak, két embernél pedig rotavírus okozott megbetegedést. Emellett 2 skarlátos esetet, egy bárányhiblős megbetegedést, egy savós agyhártyagyulladást és egy fertőzéses agyvelőgyulladást is jelentettek. Hajdú hatházon korábban hepatitis A járvány alakult ki, amely miatt oltási kampányt is szerveztek. Ennek során mintegy 300 gyermeket oltottak be, számolt be róla a HAM.

0: Újra megtelt élettel a hajdúszoboszlói repülőtér, ahol ismét megrendezték a 27. szoboszlói birka és lambucfőző örömnapot. A hagyományos rendezvény a fürdőváros turisztikai főszezonjának lezárásához kapcsolódik, és ezúttal is számos családot, baráti társaságot és civil közösséget vonzott. Már a reggeli óráktól rotyogtak a bográcsok, a főzőhelyeken pedig vállalkozások, egyesületek és baráti társaságok készítettek saját receptjeik alapján birka pörköltet, valamint slambucot. A nap folyamán kulturális és családi programok váltották egymást. Színpadra lépett többek között az Icsi Géza Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara, a Step Fitness Tánccsoport, a Fem Dance Hip Hop Stúdió, a Szabó László Művészeti Iskola, a Smile Dance és a PTL Brass Band. A rendezvényt a Dérini Zenekar koncertje zárta. Számolt be róla a haon.hu.
1: Milyen jó, hogy megvolt a múlt héten ez a rendezvény. Ezen a hétvégén nem lenne nagyon kegyes az időjárás egy ilyen szabadtérihez, mert hogy változik ám. Elég rendesen, Dani elmondja, hogy pontosan hogyan is.
0: Változékonyabb időjárásban lehet részünk Hajdúbiharban a következő napokban, míg napközben 19 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok között alakulnak a minimumok. Esőre és záporokra is számítani lehet térségünkben, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz.
1: Köszönjük szépen! Danikám, egy óra múlva, jó, mint Láng Vince. Most pedig akkor ebben az egy órában megtöltjük tartalommal a jó zenék mellett, mert játék is lesz. Várjuk Önöket!
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után keressük az óra Judei fellépőjét. Ha meghallod, hívd mielőbb az 500-540-et, és nyerd meg páros belépődet a Judeire.
1: Mutatom, mit füleljenek nagyon!

0: Moviba.
1: Sziasztok.
0: Suliba. Munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
3: És igen, zenével kísér majd az úton. Ez jön mindjárt, a zene kísér majd az úton. Például a Borzán Gáspáron Zénó jelentkezett be onnan. Szevasz, Laci. Nem tudjátok, hogy mi van felhordva az aszfaltra a Borzán Gáspáron? Minden apró kavicsot felszed az autó, ami törmelék, és olyan, mint a szurok lenne, tapad a kerékre rendesen. A feleségem is belement, és hát ő mondta, hogy nem volt túl kellemes. Hát igen, letakarítani a kerékről, az meg még kellemetlenebb lesz. Szóval akkor a Borzán Gáspáron csak óvatosan, aztán a Vértesi úton is, igen, ott is nagy a figyelem, aztán a négyesen Téglásnál, Trafipax, a Mák utca mellett pedig a Budai Nagy Antal is aktív lett, ami a Trafi Boxot illeti. Ami pedig szeptember 10-e névnaposait, kezdjük a Hunorokkal.
4: Köszöntjük Hunor nevű hallgatóinkat! A Hunor magyar török eredetű férfi név, amely az Onogur névből származik. Női párja Hunorka. A magyar mitológia egyik alakja Hunor, akitől a mondák szerint a hunokat eredeztetik. Egyik legismertebb tulajdonosa a névnek Kelemen Hunor erdélyi költő, volt művelődésügyi miniszter, a másik pedig önkedves Hunor, aki a rádiót hallgatja.
3: És folytassuk a Nicolettekkel.
5: Boldog névnapot, boldog névnapot.
4: Köszöntjük Nicolett nevű hallgatóinkat. A Nicolett női név, a görög-német eredetű Nikola, kicsinyítőképzés alakja, jelentése győzelem és név. Alakváltozatai Colette, Coletta, Cosette, Nicoletta. A név legismertebb viselői Nicole Kidman színésznő, Nicole Richie, Lionel Richie lánya, és természetesen önkedves Nicolette, aki most a rádiót hallgatja.
5: Boldog névnapot kívánunk neked, Nicolette.
3: És ha már Nicolette, akkor bizony a Nikolászok is ma ünnepelnek, és mivel hogy ennek a kis országnak van egy híres Nikolásza, hát vele folytatjuk mindjárt Debrecen kedvenc rádiójában. Közben pedig kiderítettük, hogy mi lehet a Borzán Gáspáron, nem olyan veszélyes. Dehogy szúrok, még csak nem is kavics, kukorica hántalék, ugye? Betakarítási időszak van, vagy már túl vagyunk rajta. Valószínűleg egy teherautóról hullott le a szemét az útra, de azért csak óvatosan. Szóval Nikolász, ezt a nevet hallva, kinek? Ki jut az eszébe? Egyértelműen nem.

szlovákiai származású magyar énekes, aki a Magyarországi X-Faktor első évadának ezüstérmeseként vált országosan ismerté. És igen, annak idején mi szerveztük a dupla X-Faktoros bulit a Phoenix Arénában. Nagyon sokan éppen miatta, Takács Nikolász miatt váltottak jegyet rá. Köszönjük szépen! Ez a Best FM, a zene elkísér majd minden úton. Jó reggel, Debrecen!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autóval Lisztnál. Balmazújvárosi út 38. autovallisztdebrecen.hu.
3: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
4: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére, mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
5: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színező kuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
6: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
7: Irány az XXX Lutz!
6: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
8: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akárcsak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
9: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
10: A reklám után újra!
11: Debrecen zenei kedvencei!
10: Megállás nélkül!
12: Hi, this is James Blunt!
13: Hey, you guys, this is Jennifer Lopez!
14: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok!
15: Hey, I'm Mariah Carey!
10: Bárhol is vagy! Ott van veled!
16: A Best FM!
10: A Best FM!

0: Mowgli a nevem, ez meg ugye a Bakira, és tudjuk, hogy kitől, a Beton Hofitól, és tudják a hallgatók is, mert ahogy felcsendült ez a remek muzsika, már csörgött is a telefon Debrecen kedvenc rádiójában. Jó reggelt kívánok, ki a legszerencsésebb ma reggel? Sajnos neki nem tudunk jegyet adni. Gyorsan 500-540, megszakadtunk. Ó, de sajnálom. Próbálj visszahívni gyorsan, kérlek. 2 darab belépőjegy. Ma reggel a jövő hét szerdai Judésóra, az egyetemi tanítvító sóra, 500-540. Az előbb itt volt Pisti. Pisti, hova tűntél? Kérlek, gyorsan hív vissza még egyszer. Most, ha nem te hívsz, akkor más, mert akkor másnak fogom odaadni a belépőt, a kettőt. Nem SMS, nem Viber. Nem. Telefon 500-540. Mi történt a vonalunkkal? Próbálkozzanak még egyszer. Hogy foglalt lenne? Azt mondja Csabi, hogy ő az anyját hívja, és ne folytasd, jó? Nem Csabi van a vonal végén, gondolom. Hello! Hello! Mi történik? Hát itt egy kis telefonos probléma. Próbáljuk még egyszer. Na! Ja, összegerjedünk! Ne haragudj, szia, valamiért összegerjedünk. Kérlek, segíts, mondd a neved.
1: Majdnem, hogy Vivien vagyok.
0: Vivien, és akkor gondolom, hogy mi másért, mint a Judé játékért. Hát figyelj, nem volt egy egyszerű szülés. Pista mondjuk sajnálhatja, hogy ő eltűnt, mint az a nagyszerű magyar költő a ködben. De te itt vagy, és ha itt vagy, akkor tudod, mit jelent, hogy nyertél is.
2: Gratulálunk! A Best FM vendégeként te is ott leszel az ősz legnagyobb debreceni zenei eseményén. A Judéen.

Veszáme mucho, megszámlálhatatlan verzió készült ebből az igazi klasszikból, mi itt a Best FM-en a gágyófélét kultiváljuk, és játsszuk is rendszeresen Debrecen zenei kedvencei között. Na, mi történik Debrecenegén? Sűrű felhők érkeztek a fejünk fölé, ez már a változás? Dani beszél majd 9 órakor önöknek a várható időjárásról, és való igaz, érkezik a hideg front és csapadékot hoz magával, hát inkább holnapra ígérték a nagyobb mennyiséget Debrecenben, mint mára, de a Dunán túlon már rendesen elromlott a nyárias időjárás. Ezzel szemben nálunk ma lehet 26-27 fok, és a reggelünk is igencsak enyhe volt. 22 fokkal kezdtük. Oh, ahhoz képest, hogy hétfőn meg 12-vel sem, ahhoz képest az egészen biztató. Na de véget ér a szeptemberi nyár, ma biztosan, és holnaptól már őszies napok jönnek a hétvégén 20 fok alatti napi csúcsértékekkel. Egy csúcsrendező és egy csúcsgitáros. A kettőt összekötjük, mármint a zenét és a filmet. A rendező munkásságáról először neki köszönhetjük a...

0: a Reszkessetek Betörők című filmeket, aztán neki köszönhetjük a... Harry Pottert! Chris Columbus lett ma 68 esztendős, rendező és producer, ezeknek a filmeknek az alkotója. Ja, és még egynek, a kedvencemnek szánt szándékkal a végére hagytam, mert hogy ezzel a filmrészlettel és majd a hozzá kapcsolt zenével köszöntjük Joe Perryt a születésnapján. Az Aerosmith szóló gitárosa ma 76 esztendős lett. Hölgyeim, meg vagyunk a reggeli készülődéssel? Smink rendben? Frizura igen? Meg volt a vakolás? Igen, akkor induljunk együtt a Best FM-mel.
1: Daniel, szervusz.
2: Csinálj nőt belőlem.
1: Örömmel, édesem.
2: Tudtam, hogy meg fogod érteni. Fájni fog?
1: Ne nyiszíts, maradj beszteg.
2: Biztos nem fog fájni.
1: Hát a szépséget meg kell szenvedni. Jaj. Figyelem, vegyél egy nagy levegőt. Így is már fel is húztuk a szemedet. És a parok alól semmi sem fog látszódni. Az öcséd borotválkozás után is borostás, te meg a frizurája miatt aggódsz. Jöhet az aszkikészítés.
2: A viaszt megkültöm.
1: Ne izgulj, csak vékonyan bevakolunk.
2: Kiköpött Gloria Swanson leszek?
1: Inkább az anyja.
2: Nem bánom, jöhet a Malter, Mr. Dömil.
1: Hát akkor gyerekek, kezdhetünk imádkozni.
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most!

0: grácie, grácie, grácie a figyelmüket és a közlekedési információkat. Levi, neked is köszönjük. Budai Nagy Antal, továbbra is aktív a Trafibox. Oh, milyen kis álmosító reggelünk lett így kinézve az ablakon, de azért nehogy elaludjanak.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
0: Ébredjenek velünk, és én mutatom a várost, mert ez a Best FM Debrecen zenei kedvencei mellett bárhol is vagy, ott van veled. Aktuális kedvencekkel és igazi ritkaságokkal. Világirodalmi pillanatok, jön majd a Shakespeare Sister. Egy születésnap kapcsán. És hát igazából ennek a dalnak is ma van a születés.

0: van egy szabad órád? Legyen belőle egy ütős élmény. Irány a Beyond Paddle a kerekestelepi termálfürdőben. Játssz egy nagyot, utána pedig lazíts ingyen a termálban. Foglalj most a Playtomikon vagy telefonon. BeyondPaddle.hu.
1: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
2: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
3: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
2: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Ismét meg a Monster Truck Show a Kishegyesi úton a Meki mellett. Előadások szeptember 11, 18 óra, 12, 13, 11 és 18 óra. Autós motoros kaszkadőr show driftel és motoros ugratás lángok között is autók felett. Űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.
5: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Októberben közmeghallgatást tartanak a tervezett akkumulátorüzemről. Debütált a Lokinál Egri Imre, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Október 6-án közmeghallgatást tartanak Debrecenben a tervezett akkumulátor újracsomagoló és újra összeszerelő üzem környezeti hatásvizsgálati eljárásához kapcsolódóan. A nyilvános fórumot a Költségközpontban rendezik, a debreceniek pedig személyesen is feltehetik kérdéseiket és elmondhatják véleményüket. A beruházást a Green Power Energy Debrecen Kft. Tervezi az állami tulajdonú Impark új 44.000 négyzetméteres csarnokában. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az üzem akkumulátorok újracsomagolásával, valamint modul és pak szintű összeszereléssel foglalkozna. A tervezett tevékenység nem akkumulátorcellagyártás, és nem járna elektródagyártással vagy elektrolit kezeléssel. A közmeghallgatás célja, hogy a hatóság megismerje az érintett nyilvánosság véleményét, és rögzítse az érdemi észrevételeket. A rendezvényre nem kell előzetesen regisztrálni, a beléptetés délután 3-kor kezdődik, a közmeghallgatás pedig 4 és este 8 óra között tartják meg. Számolt be róla a Dehír. A szeptember elejé Paksi FC elleni idegenbeli mérkőzésen debütált a DVSC felnőtt férfi labdarúgó csapatában és az NB1-ben Egri Imre. A 19 éves saját nevelésű szélső azonnal a kezdő csapatban kapott helyet az OTP Bankliga 7. fordulójában megrendezett találkozón. Arról, hogy milyennek ítéli meg a csapat helyzetét, a Loki TV-nek nyilatkozott a játékos.
8: Kezd összeállni a csapat, és örülök, hogy ilyen meccsen tudtam lehetőséget kapni. Jó látni, hogy így többen is együtt ugyanígy találkozunk a felnőtt csapatnál. Nyilván mindenki próbálja megmutatni magát, minél több játék lehetőséget kiharcolni magának, úgyhogy mindenki próbálkozik, és szerintem szépen lassan helyet fogunk állni, mindenki megszerzi a kis maga rutinját, és az lenne a legjobb egyszer, majd stabilan mindenki együtt tudna játszani.
7: Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és a kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Az ellenőrök egy hajdúbihari húskészítmény előállító létesítmény ellenőrzését is elvégezték. Ott hatósági eljárás nem indult, a létesítmény higiéniai állapota az előírásoknak megfelelő volt, valamint az előállított termékek vonatkozásában a nyomon követhetőség is biztosított volt, fogalmaztak a jelentésben. Változékonyabb időre számíthatunk Hajdú-Biharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 9 és 16 fok között alakul. Csapadék eső és zápor formájában is előfordulhat majd térségünkben, a szél többnyire mérsékelt lesz.
1: Debrecen zenei kedvencei.
9: A mi kedvencei!
1: Megállás nélkül.
6: Ez a Best FM. A követ

0: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel, sok zenével és friss hírekkel.
1: Ideje ránk ébredni, mert már a hasunkra süt a nap, és most éppen igen, az előbb még a felhők mögé bújt be, most félig meddig már kint van, és hát azért mégiscsak a napsütésé lesz, remélhetőleg ma még a főszerep. Illetve most a főszerep egy olyan becsületes megtalálója, aki segített István barátunk iratait kézre keríteni. Kaptam is az információt, hogy meg szeretném köszönni ennek a személynek, aki megtalálta az elhagyott kézitáskát, és azt leadta a Volán irodájában, hogy vannak még ilyen becsületes emberek. Milyen jó érzés ez. Ó, István, csak becsületes emberek vannak. Más nem tudunk elfogadni. Köszönjük tényleg a segítséget, a közreműködést, úgyhogy küldünk is mindjárt egy jó zenét neki. Attól az énekesnőtől, akiről először a 80-as években hallhattunk, amikor két társával együtt megalakította a Banana Rámát. A legnagyobb slágerük a Venus, az amerikai Billboard lista első helyéig jutott. Angol előadóként azért... Na, hát ez nagy szó volt akkoriban. A három hölgy közül pont a mai születésnapos 1988-ban ott hagyta az együttest, és elindult egy újabb formációval, a Shakespeare's Sisterrel. Az egyik legnagyobb slágerük a Stay volt. Stay. Emlékeznek még rá? Remélem, igen. És a Hello-ra is, a Hello Turn Your Radio On című dalukra is, mert hogy ma lett 68 esztendős Sioban Fehey, a Bananarama együttes és a Shakespeare's Sister tagja. Boldog születésnapot neki!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
2: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
3: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
2: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: Fedezze fel az amerikai kontinens sok színűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
6: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, this is Anastasia.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: This is Carly Rae Jepsen.
12: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
13: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
7: Bárhol is vagy, ott van veled.
14: Best FM.
7: A Best FM.

0: születésnapos dal, 3:40-kor a Best FM-en. Mondhatjuk, ez az AC/DC együttes leghíresebb dala, a The Razor's Edge album dala, a Thunderstruck ma ünnepli a születésnapját. 36 évvel ezelőtt, 1990. szeptember 10-én jelent meg. És ma született bárány, pontosabban mai születésnapos, a világ egyik legismertebb angol színésze, aki 66 esztendős lett, és csak filmcímeket mondok, azonnal be fogják tudni szerintem azonosítani, hogy ki az illető. Például Mamma Mia filmek, Bridget Jones filmek, Igazából szerelem, Büszkeség és balítélet. Mondtunk mindent? Ja nem mondtuk azt a filmet, amiért Oscar díjat kapott. A nagyszerű színész Colin Firth, aki ma 66 esztendős lett, úgyhogy jön egy kis Mamma Mia hangulat, mert az Abba Dancing Queen-jével készültünk, de azért hadd ne abból a filmből adjak most részletet, hanem abból a filmből és abból a csodálatos alakításból, amiért megkapta az áhított aranyszobrocskát a mai születésnapos színészünk, ez pedig a Király beszéde volt.
1: A fenéért kell állandóan róla szólni a nyavajás társalgásainknak.
2: Bulgáris, de folyékony, nem dadok káromkodást.
1: Na, gebedjen meg!
2: Cifrábat nem tud?
1: Nos, a büdös, búbánatos szentségi maga buta barom.
2: Ó, ennél még egy prűd pedagógus is színesebb.
0: Bocsi.
1: Szar, szar, szar, szar.
0: Bocsi,
1: szar.
0: Bocsi.
1: Szar, szar, szar, szar, szar, szar, szar, szar, szar.
3: Ez a
1: szar.
3: A szenny folyamatosan árad a nyelvéről.
1: Mert dühös vagyok.
3: Ismeri az F betűst?
0: Jaj.
1: Fedeztetés?
2: A Bertie.
0: Oh, Bertie! Happy birthday to you, Colin Firth! Várjuk a Mamma Mia harmadik részét. Biztos benne lesz a ma 66 esztendős színész, úgyhogy jön az Abba a megunhatatlan Debrecen kedvenc rádiójában. Aztán hamarosan majd a születésnapi sorsolás.

0: in your hand. T-Pow, azaz Carol Decker, a T-Pow együttes énekes nője. Na, még egy születésnapos így a reggel legvégén, ma 69 esztendős lett az énekesnő. Nézzük, kik ünnepelnek ma például 69-et. Nézem, hát 69 nincsen, de 63 van, meg 75 is van, meg 65 is van, meg 62, meg 53. Na, a korokkal, az évszámokkal nem kötjük össze, viszont a neveket mondom, kik nyerhetnek ma a kisangyaltól egy tortát a Best FM-en. Lénárt Kata, akit Puskásné Lénárt Edit nevezett be, a nővére, a drága húocskáját. Takács Sándorné Julika is ma ünnepel, a lánya és az unokája, Anett és Balázs nem feledkezett el róla. Jeneiné Julikáról meg a hat unokája. A nagymami Nádudvaron ünnepel, és büszke nagymamája hat unokájának. Koncz Tamást a nővére regisztrálta, na meg a keresztfia köszönti, és várják majd szombaton. Lehet akkor lesz a közös tortázás? Fiú Tomi, mi ma adjuk a tortát neked a kisangyaltól, aztán majd eldöntött, hogy mikor hívodnak a család tagokat egy közös ünneplésre. Földdiák Winkler Áron ma 6 esztendős lett. Most kezdi az iskolát, vagy még óvodás? Ha őt hívom, megkérdezzük. Sárközi Lekka Boglárka viszont most kezdte az első osztályt, 7 esztendős ma. A legkisebb családtag az első osztályt szeptemberben elkezdte. Sok sikert kívánunk neked, Bogi. Szilágyi Petiről Dobosné Rácz Éva, aztán a felesége Marietta és a gyermekei Zsombor és Hanna sem feledkeztek el. Aztán dr. Cipa Emese, Tünde, Kemecseiné, Bíró Mária, Nyúl Imre, Új Imre, Szűcs Kornélőt, a kedvese köszönti, jó fürdőzést mára, Nagy Nikolettát, a barátja és a sógora, 20 éves lett Maniki, Borok Sándorné Csillát, Baráti Sándort, József Halász Juditot, Vajna Jánosné Melindát, és Kirnyák Imrénét is köszöntjük, de közülük csak egy valaki nyert tortát, vagy olyan valaki, akit lehet, hogy nem is említettem. Nem említettem, hiszen nagyon ritka a neve. Erre emlékeztem volna, hogyha ő is benne van a felsorolásban. Na, ki lehet ő?
1: Haló, tessék.
0: Haló, Szálkó Tőkés Szendile.
1: Igen.
0: Szendile?
1: Igen.
0: Bocsánat, hogy fennakadok a nevén, de azt hittem valami elírás.
1: Nem, én vagyok, azt tessék.
0: Nem egy gyakori neve van.
1: Nem.
0: De nem is a névnapja miatt hívjuk ma. Apropó, mikor van a névnapja?
1: Október 5-én.
0: Csak hogy beírjam ide Debrecen kedvenc rádiójának a naptárjába, tudja? Itt a stúdió naptárban, hogy elfeledkezünk október 5-én a Szendilékről. Ezt megígérem, hogy nem fogunk elfeledkezni. Azt, hogy akkor nyer, azt már nem.
1: Igen.
0: De azt igen, hogy ma nyert. És kinek a fejéből pattant ki? Gondolom a szülőkéből. Tehát...
1: A szülőkéből.
0: És tudjuk, hogy miért pont ezt a nevet adták önnek?
1: Mert a családban akkor született egy másik kislány is, és ezt a nevet kapta, és megtetszett nekik.
0: Aha! És így, hogy nincs benne a normál naptárakban a neve, nem szoktak elfeledkezni erről az október 5-éről?
1: Nem. Meg szoktak köszönteni.
0: És a születésnapján is. A férje Marci, Emma, a tesó Gergő és a felesége. Olguska, az anyukád, a nagymamád, és üzenik, hogy nem csak a 20 éveseké a világ.
1: Igen, köszönöm szépen.
0: A 21 éveseké is.
1: Igen.
0: Megnyerte Debrecen kedvenc rádiójának a születésnapi tortáját, ami a kisangyal cukrászda ajándéka, egy vaníliás, csokis, sós karamell torta. Én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
1: Best FM.
0: Meg a reggeli ébresztő műsor volt, hát nem sikerült mindenkinek felébrednie. Zsuzsinak igen, azt írja, hogy a Hajnal utcai szervizúttal kapcsolatban sajnos mindig ugyanaz a helyzet, mint volt az elmúlt hetekben. Nyeljük a port nap, mint nap, amikor végig szágult itt egy, hát nem minősítjük, milyen autós, Hajnal utcai szervizút. Zsuzsikám, hogy ne csak a port nyeljétek ott a Hajnal utca környékén, hanem valami mást is...
2: A mai reggel informátora
0: te lettél, úgyhogy nyeljétek ma
2: nyereménye egy melans pizza.
0: A melans pizzáját, jó étvágyat hozzá.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Mindjárt 10 óra, a mai délelőttet is Morvai Szűcs Enikővel fogják majd eltölteni, és olyan slágerekkel, mint a Kommunárc. Sash.

0: Pont kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakópark. Kelemen ügyvédi iroda Debrecen.
1: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
2: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. Tamarafehérnemű.hu. Debrecen. Csapó utca 88.
3: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy billet, jegy.hu.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Családi nappal indult a nevelési hiva gyakorlóvodában. Negyedik alkalommal rendezik meg a Compliance konferenciát. Rongáltak és gyújtogattak egy közösségi téren. Kis Dániel vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Innovatív családi nappal indult a nevelési hiva Debreceni Egyetem gyakorlóvodájában, Hajdúböszörményben. A programra a szülők és nagyszülők fehér ruhában érkeztek és szinte teljesen megtöltötték az óvodát. A rendezvény célja az volt, hogy a családok kötetlen, ugyanakkor szakmailag támogató környezetben hangulódjanak rá az új nevelési évre. A közös játék és beszélgetés mellett a résztvevők megismerhették a szakkörök és a délutáni foglalkozások kínálatát, a gyermekeket pedig többek között plédmozi várta. A szülők szakemberektől kérhettek tanácsot az óvodakezdés kihívásairól és az új rutinok kialakításáról. Emellett logopédiai konzultációra is lehetőség nyílt. Kipróbálhatták a komplex képességmérő eszközöket is, amelyek az intézmény szerint a későbbi sikeres iskolakezdéshez adhatnak támpontot. Az óvoda vezetése szerint a program jól megmutatta, milyen szoros együttműködés alakult ki az intézmény és a családok között, közölte az intézmény. Negyedik alkalommal rendezi meg a Compliance konferenciáját a Debreceni Egyetem. Az október 1-i szakmai találkozó középpontjában a gazdasági biztonság, a szervezeti ellenálló képesség, az új uniós korrupció ellenes szabályozás, valamint a jogi személyekkel szembeni büntetőjogi intézkedések állnak. A szakemberek mellett a mesterséges intelligencia és az adatvédelem aktuális kérdéseit is megvizsgálják. Az egyetem szerint a compliance már nem egyszerűen a jogszabályok betartását jelenti, hanem olyan vezetési és kontrollszemléletet, amely segíti a kockázatok felismerését és a felelős döntéshozatalt. A konferencián többek között a korrupciós kockázatok kezeléséről, a harmadik felek átvilágításáról, a vezetői ellenőrzésről és a jogi személyekkel szembeni büntetőjogi intézkedésekről is szó lesz. Az eseményt a Debreceni Egyetem főépületének aulájában rendezik meg. A konferencia a Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara rendszerében 4-4 kreditpontot ér, közölte az intézmény. Nagy felháborodást váltott ki Polgáron, hogy fiatalok rongáltak meg helyi gimnázium előtti közösségi teret. A térfigyelő kamerák felvételein az látható, hogy az elkövetők facsemetéket tapostak le, égő szemetet dobáltak a parkban, majd kövekkel a kamerát is megdobálták. A rendőrség a felvételek alapján gyorsan megkezdte a nyomozást és a feltételezett elkövetőket 24 órán belül azonosította. Az eset kapcsán nem csak a rongálás, hanem a gyűjtogatás miatt is felelősségre vonás várhat a fiatalokra. Mint írták, a nyilvánosságra hozott felvételek pedig jól mutatják a történtek súlyosságát. A HAON összefoglalója szerint a városban korábban is ért meg jelentős kár, gondozott növényeket és virágokat, írja a portál. A nappali maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, Debrecenben és környékén. Itt át változékonyabb idő várható Hajdúbiharban a következő napokban. Térségünkben eső és zápor formájában is előfordulhat csapadék, a szél többnyire mérsékelt marad.
4: Velünk repül a munkaidő.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: Ismét kuponnapok a fórumban. Csütörtöktől vasárnapig beszerezheted a legtrendibb cuccokat akár 20-30% kedvezménnyel. Keresd a kuponokat a fórum honlapján és szerezd be a fórum kuponstandjánál. Ezt ne hagyd ki! Találkozzunk a fórumban!
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
5: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes, Forrás utca 2!
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hi, this is Craig David.
9: Hey, this is Kylie.
10: Király Viktor vagyok.
11: Hi, this is Madonna.
12: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
6: Ez a Best FM.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kuhos, jó szervezőképességének és hatékony munkájának köszönhetően szép sikereket ér el, így bevétele is jól alakul, életmódját is jobbá teheti. Bika, megfelelő az időpont arra, hogy együtt legyen a barátaival, hogy társaságba menjen, éberen figyelje az üzleti lehetőségeket, hallgasson a bölcsebbek tanácsaira. Ikrek, hangsúlyos a nyíltság és a szeretet, szerezzen örömet annak, aki a szívéhez a legközelebb áll. Rák, egy bimbózó szerelem kapcsán megromolhat társával az eddig felhőtlen viszonya, próbálja meg visszafogni magát. Oroszlán, ma tökéletes a kommunikációs képessége, olyan lehetőségeket keresen, amelyekben gyakorolhatja rábeszélő képességét. Szűz, bár sok az irigye, ma nem csak meg tudja magát védeni velük szemben, hanem a nehéz helyzetből győztesen megerősödve jön ki. Mérleg, becsvágya nagyra törő, ezért ügyeljen arra ne, hogy átgázoljon másokon, lehet, hogy meg kell védeni jelenlegi helyzetét üzlettársával vagy felettesével szemben. Skorpió, előnyére válna, ha képes lenne ma az energiáit visszafogni, mérsékelje kiadásait, köszörülje ki a pénzügyi jó hírén esett csorbát. Nyilas, számottevő változásra számíthat ma, ha megtanulja kiaknázni természetének sajátos vonásait, akkor érhet el nagyobb sikereket, ha képes alacsonyabbra tenni a mércét önmagával szemben. Bak, az anyagi ügyek dominálnak, mert kissé könnyelművé tette a bőkező Jupiter, ugyanakkor ambíciói felerősödnek. Vízöntő, túlságosan beszédes kedvében van, ám ezt a kérdést a gyakorlati oldaláról fogja meg, és a sok információból hasznot kovácsol. Alak, anyagilag hasznos idő következik, a munka mellett szükség van társasági sikerre, szépségre és harmonikus párkapcsolatra.

Csütörtök délelőttben is itt vagyunk a Best FM-en a 104.6-on, és most már tényleg csak egy karnyújtásnyira van a hétvége, már kispéntek, úgyhogy közeledik, tervezhetünk, készülődhetünk, gondolkodhatunk, hogy hogyan szeretnénk eltölteni majd a következő egy-két napot, mert azért szerintem csütörtökön már tényleg úgy vagyunk vele, hogy jó, innentől kezdve jöhet bármi, mert holnap már péntek is itt a hétvége. Egy rossz hírem van talán, hogy nem lesz annyira kegyes az időjárás hozzánk a hétvégén. Ami tök jó, hogy érkezik az eső, és az eső nagyon-nagyon kell nekünk, amire már folyamatosan várunk így hónapok óta, meg hetek óta, hogy mikor lesz egy kis eső. Hát ma biztosan majd a délutáni órákban, illetve holnap is erre kell számítanunk, csökkenni is fog a hőmérséklet, úgyhogy egy picit felfrissülünk, és ilyen nyárvégi időjárásban lehet részünk. Tartsanak velem a következő pár órában, Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: Robi írt nekem a 3933-1046-ra, hogy találkozott a rendőrökkel a budai nagyon talonott aktív a Trafibox, illetve még Andi írta nekem, hogy a Kishegyesi úton is kint vannak a rendőrök. Köszönöm szépen az útinformációkat.
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline Flotta kártya támogatja.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És még mielőtt azért lezárnám ezt az órát, nyilván a névnaposokat, házassági fordulósokat is szeretnénk meglepni valamivel, sőt, dupla nyereményünk van, mert hogy nem csak a Menage Szukrászdába lehet nyerni, hanem például a női névnaposok a Tamara Fehérnemű jóvoltából egy 5000 forintos vásárlási utalványt is elvihetnek tőlünk valaki. Úgyhogy nézzük, hogy a mai névnaposok közül a Hunorok, a Nikolettek és a Nikolászok a Menage Szukrászdába fognak ellátogatni, vagy esetleg egy házassági évfordulós lesz a nyertesünk. Az első nyertesünk, aki a Melans Szukrászdába tud ellátogatni, azzal a személlyel, akivel ő szeretne, ugyanis két főre szól sütemény kávé. A Laktanya utcán, a Stakács Hunor. Nagyon sok boldog névnapot kívánunk neki. Friss diplomás, munkakereső, nagyfiunkat köszöntjük, anya és apa. Stakács Hunor, remélem, hogy hallgatod a rádiót munkakeresés közben, amihez természetesen mi is nagyon-nagyon sok sikert kívánunk. Boldog névnapot és jó időtöltést majd délután a Melans Szukrászdában. És nézzük, hogy ki fogja elvinni a Tamara Fehérnemű jóvoltából az 5000 forintos vásárlási utalványt. Ő pedig nem más, mint Katona Nikoletta. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok a legjobb kolléganőnek, és üzenem, hogy már csak pár napot kell aludni, és utazunk Albániába. Bírd még ki. Na hát, Niki, boldog névnapot, de még mielőtt elugraná Albániába, ugorj be majd a Tamara Fehérnemű boltba is, és vedd át a nyereményedet. Boldog névnapot kívánom, Best of Fun!

0: velünk.
1: Repül a munkaidő.
2: Ez a Best FM.
1: A Best FM.
3: Nőtt a hepatitis A megbetegedések száma Hajdúbiharban. Kulturális programokkal zárták a nyári szezont Hajdúszoboszlón. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
4: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
3: Több fertőző megbetegedést is regisztráltak Hajdúbiharban a 35. héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint fertőző mágyulladást 10 embernél igazoltak, míg hepatitis A miatt szintén 10 beteget tartottak nyilván. Mindkét adat a megelőző héthez képest emelkedés jelent, ugyanakkor 5-5 ilyen megbetegedést regisztráltak. A megyében 10 kampilabakter fertőzést és 14 szalmonellózist is azonosítottak, két embernél pedig

és ezúttal is számos családot, baráti társaságot és civil közösséget vonzott. Már a reggeli óráktól rogyogtak a bográcsok, a fűzőhelyeken pedig vállalkozások, egyesületek és baráti társaságok készítettek saját receptjeik alapján birkapörköltet, valamint slambucot. A nap folyamán kulturális és családi programok váltották egymást. Színpadra lépett többek között az Icsi Géza Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara, a Ste Fitness Tánccsoport, a Fem Dance Hip Hop Stúdió, a Szabó László Művészeti Iskola, a Smile Dance és a PTL Brass Band. A rendezvényt a Dériné zenekar koncertje zárta. Számolt be róla a haon.hu. Változékonyabb időjárásban lehet részünk Hajdúbiharban a következő napokban, míg napközben 19 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok között alakulnak a minimumok. Esőre és záporokra is számítani lehet térségünkben, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A hírek után

A jó tudala után is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a 104.6-on, és nem tudom ki, hogy van vele, de nekem a Facebook meg az Instagram üzenőfalam tele van ezzel a 80-as évekbeli fotótrenddel, hogy mindenki mesterséges intelligenciával csinálja meg magáról ezeket a fotókat, és akkor csak így néztem, mondom, jó, majd én is kitalálok valamit, és akkor jutott eszembe, hogy nekem igazából nem is kell AI-jal megcsinálni ezt az egészet, mert hogy képzeljék el, nekem márciusban volt egy ilyen fotósorozatom. Egy nagyon kedves helyi fotós készítette el, Tündi, ezeket a képeket rólam. Ő volt, aki megálmodtam, én pedig csatlakoztam hozzá, mint fotóalany. Méghozzá a Stranger Things hangulatát idéztük elő, és nem sokára majd erről kiteszek egy posztot a Best FM Facebook oldalára, és megláthatják, hogy mennyire jól visszaadta az igazi 80-as évekbeli hangulatot. A rádió sem hiányozhat természetesen mellőlem, és hát igazából akkor meg is tudtam, hogy nekem az AI-ra ebben a tekintetben, ebben a trendben nincs is szükségem, mert hogy van eredeti képem, egy egész fotósorozatom. Egyébként, hogyha valaki elkészítette saját magáról, akkor küldjék el nekem, bár már a mai napon elég sokat láttam a saját ismerőseink közül, de biztos vagyok benne, hogy más is felült erre a bizonyos trendvonatra.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Notárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
4: Szülinapi Árfesztivál az XXX Lutzban.
5: Irány az XXX Lutz!
4: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
7: civisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
8: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon. Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.
9: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
9: megállás nélkül.
10: Hi, we're the Pussycat Dolls.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
13: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
9: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
9: A Best FM.

0: Ezt a Fönrádió, tessék.
1: Ja, Norbi vagyok, trafiinfóm lenne.
0: Hallgatlak, Norbi.
1: A kötős gátsoron kín van a három láb.
0: Akkor ott csak óvatosan. Köszi szépen.
1: Így van.
0: Vigyázz magadra, szia. Hello.

Sziasztok, Debrecen zenei kedvenceit, itt a 104.6-on, és egy nagyon fontos útinformáció. Írt nekem Szabi, hogy a Kisegyesi útról, ahogy fordulunk a Derék utcára, az autósok csak óvatosan, mert a kanyarodó sáv tele van üvegszilánkokkal, és hát nyilván azt azért csak akkor veszi észre az ember sajnos, amikor már mondjuk ráhajtott. Mindez tehát a Kisegyesi útról, ahogy fordulunk a Derék utcára, ott a kanyarodó sávban vannak az üvegszilánkok. Értesítjük az illetékeseket ezzel kapcsolatban, még mielőtt bármi probléma történne. Én pedig ugye ezt a 80-as évekbeli trendet jeleztem az előbb, vagy említettem a hallgatóknak, hogy most mindenkinek a social médiája, a Facebook oldala, az Instagram oldala ezzel van tele, hogy AI-jal megszerkesztették ezt a 80-as évekbeli fotókat. És hát ugye az AI videók, képek, hangok mostanra annyira élethűek, hogy lassan tényleg bármit el tudunk hitetni magunkkal. Egy híres ember mondhat olyat, amit soha nem mondott, valaki szerepelhet egy videóban úgy, hogy valójában ott sem volt, és közben az egész totál valóságosnak tűnik. Na de mire figyeljünk? Elsősorban arra, hogy ne higgyünk el automatikusan mindent, csak azért, mert videón látjuk, vagy egy hangban halljuk. Érdemes megnézni, hogy honnan származik a tartalom, ki tette közzé, és más megbízható oldal is beszámol-e róla, van-e benne valamilyen furcsaság. Tehát, ha mondjuk egy éneklő kutyát látunk, vagy egy táncoló kutyát, akrobata kutyát, akkor az hát feltehetően AI. Szerintem ezt azért mindannyian tudjuk. De vannak már tényleg nagyon-nagyon hihető videók, amikről így nem is tudjuk megmondani, hogy az. És persze jön a józan paraszti ész, hogyha egy videóban például a kedvenc világsztárunk tökéletes magyarsággal reklámozza a csodaszérumot, azért az lehet, hogy érdemes egy pillanatra megállni. Én Cristiano Ronaldóval láttam egy ilyen videót, és ahogy olvastam a kommenteket, nem hittem a szememnek, hogy valaki elhitte, hogy ezt ő mondja magyarul, teljesen magyarul, tökéletesen. Úgyhogy nagyon fontos, hogy azért figyeljünk oda, hogy mit nézünk. Az AI rengeteg vicces és kreatív dolgot tud tenni, nagyon-nagyon hasznos sok esetben, sok munkahelyen, de pont azért egyre fontosabb, hogy ne csak azt kérdezzük, hogy ez tényleg megtörtént-e, hanem azt is kérdezzük meg, hogy honnan tudom, hogy tényleg megtörtént. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy legyünk azért figyelmesek ezzel kapcsolatban. És hát, hogyha már fut ez a trend, ugye én is kitettem a Best FM Facebook oldalára a saját fotómat, a 80-as évekbeli fotómat, ami nem a mesterséges intelligenciával készült.

perc, és is tartol a déli kívánság műsor, úgyhogy már fogadom az üzeneteket, hogyha valaki szeretne meghallgatni egy kedvencet, akár munka közben is. Viszont nagyon sok információm van, amit szeretnék megosztani a hallgatókkal. Ugye korábban Szabi, az egyik hallgatónk jelezte, hogy a Kishegyesi útról, ahogy fordulunk a Derék utcára, ott a kanyarodó sáv tele van üvegszilánkokkal. Gyorsan felvettem a kapcsolatot a közterület felügyelettel, úgyhogy ők már valószínűleg úton vannak a helyszínre, ettől függetlenül óvatosan közlekedjünk. Még egyszer, tehát a Kishegyesi útról, ahogy fordulunk a Derék utcára, ott a kanyarodó sáv tele van üvegszilánkkal, de ahogy mondtam, már sikerült elérnem az illetékeseket, úgyhogy ők gyorsan megoldják a problémát. Közben pedig Levi írta nekem, hogy a Mák utcán a Madár a Kalitkában, úgyhogy ott pedig trafira lehet számítani. Várom a további útinfókat, és 500-540 lehet nekem csörögni, de írhatnak is a 30-as 933-1046-os telefonszámunkra. Meg most már azért jöhetnek a kérések is, ugyanide, mert a telefonszám az változatlan. Jó, nem sokára belevágunk majd a déli harangszóval a kíváncsi.

0: Velünk repül a munkaidő. Repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
0: A Best FM.
2: Októberben közmeghallgatást tartanak a tervezett akkumulátorüzemről. Debütált a Lokinál Egri Imre, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Október 6-án közmeghallgatást tartanak Debrecenben a tervezett akkumulátor újracsomagoló és újraösszeszerelő üzem környezeti hatásvizsgálati eljárásához kapcsolódóan. A nyilvános fórumot a Költségközpontban rendezik, a debreceniek pedig személyesen is feltehetik kérdéseiket és elmondhatják véleményüket. A beruházást a Green Power Energy Debrecen Kft. Tervezi az állami tulajdonú Impark új 44 000 négyzetméteres csarnokában. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az üzem akkumulátorok újracsomagolásával, valamint modul és pak szintű összeszereléssel foglalkozna. A tervezett tevékenység nem akkumulátorcellagyártás, és nem járna elektródagyártással vagy elektrolit kezeléssel. A közmeghallgatás célja, hogy a hatóság megismerje az érintett nyilvánosság véleményét, és rögzítse az érdemi észrevételeket. A rendezvényre nem kell előzetesen regisztrálni, a beléptetés délután 3-kor kezdődik, a közmeghallgatás pedig 4 és este 8 óra között tartják meg. Számolt be róla a Dehír. A szeptember elejé Paksi FC elleni idegenbeli mérkőzésen debütált a DVSC felnőtt férfi labdarúgó csapatában és az NB1-ben Egri Imre. A 19 éves saját nevelésű szélső azonnal a kezdő csapatban kapott helyet az OTP Bankliga 7. fordulójában megrendezett találkozón. Arról, hogy milyennek ítéli meg a csapat helyzetét, a Loki TV-nek nyilatkozott a játékos.
3: Kezd összeállni a csapat, és örülök, hogy ilyen meccsen tudtam lehetőséget kapni. Jó látni, hogy így többen is együtt ugyanígy találkozunk a felnőtt csapatnál. Nyilván mindenki próbálja megmutatni magát, minél több játék lehetőséget kiharcolni magának, úgyhogy mindenki próbálkozik, és szerintem szépen lassan helyet fogunk állni, mindenki megszerzi a kis maga rutinját, és az lenne a legjobb egyszer, majd stabilan mindenki együtt tudna játszani.
2: Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és a kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Az ellenőrök egy hajdúbihari húskészítmény előállító létesítmény ellenőrzését is elvégezték. Ott hatósági eljárás nem indult, a létesítmény higiéniai állapota az előírásoknak megfelelő volt, valamint az előállított termékek vonatkozásában a nyomon követhetőség is biztosított volt, fogalmaztak a jelentésben. Változékonyabb időre számíthatunk Hajdú-Biharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 9 és 16 fok között alakul. Csapadék eső és zápor formájában is előfordulhat majd térségünkben. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: Célállomás
1: Debrecen.
0: Pozíció
1: 104,5.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban. Ebes, Forrás utca 2.
2: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek UDAY.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.
3: Deák Automata Solarium. 024-ben. Ceglid utca 2.
4: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
5: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
4: Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
6: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
7: Ismét meg a Monster Truck Show a Kishegyesi úton a Meki mellett. Előadások szeptember 11, 18 óra, 12, 13, 11 és 18 óra. Autós motoros kaszkadőr show driftel és motoros ugratás lángok között is autók felett. Űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hey, this is Justin Timberlake.
12: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
13: Hello, I'm Phil Collins.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.
8: A Best FM.

0: föl. Halló, halló, Beste FM Rádió, kívánság műsor.
1: Jó napot. Jó, a lányomnak szeretnék négy napjára a Nikolettek, tehát Banga Nikolettek egy szép számot küldeni. Szeretettel.
0: Rendben, rám bízza a döntést?
1: Igen, igen, oda bízom.
0: Jó, boldog névnapot kívánunk neki.
1: Jó, köszönöm.
0: Viszont hallásra.

Zakatola déli kívánság műsor Rihanna dala után is itt a Best FM rádióban. 39-33-104-6 az SMS és Viber szám, és 500-540 itt lehet nekem csörögni az élő kívánság műsorba. Itt tudunk egy kicsit beszélgetni. Na, közben kaptam egy üzenetet, hogy sziasztok, a nagyfiunkat szeretnénk köszönteni, Hunort, aki nem sokára 2,5 éves lesz, anya, apa és Mátyás, köszönjük szépen. De a választás nincs, úgyhogy valószínűleg csak szerettétek volna őt meglepni így a rádión keresztül, remélem, hogy sikerült. Aztán jön majd mindjárt Cher, ez Ildikó kérése volt, és John Legend, All of Me dalát pedig már Briginek játszom hamarosan itt a Best FM rádióban, úgyhogy a következő pár percen meg vagyunk, de vannak még kiadóhelyek egy óráig.

Fiesta és a Bonita, egy kicsit a latin vizekről most már átevezünk a rokkosabb vonalra, és megnézzük, hogy mit bírnak a húrok, mert hogy írt nekünk Bubi, hogy Krisztinek és Szabinának szeretne az AC/DC-től egy dalt, és üzenem nekik, hogy ne hajszolják túl magukat. Gondolom dolgoznak a csajok, úgyhogy kitartást kívánok nekik. Meg hát itt van most már lassan a hétvége, remélem, hogy holnap ti is már az utolsó munkanapot tapossátok. Most pedig érkezik nektek a Big Gun, egy kis plusz energia.

0: percen zenei kedvencei változatosan.
1: A Best FM-en.
0: Munka közben is.
2: Családi nappal indult a nevelési hív a gyakorlóvodában. Negyedik alkalommal rendezik meg a Compliance konferenciát. Rongáltak és gyújtogattak egy közösségi téren. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Innovatív családi nappal indult a nevelési hív a Debreceni Egyetem gyakorlóvodájában, Hajdúböszörményben. A programra a szülők és nagyszülők fehér ruhában érkeztek és szinte teljesen megtöltötték az óvodát. A rendezvény célja az volt, hogy a családok kötetlen, ugyanakkor szakmailag támogató környezetben hangulódjanak rá az új nevelési évre. A közös játék és beszélgetés mellett a résztvevők megismerhették a szakkörök és a délutáni foglalkozások kínálatát, a gyermekeket pedig többek között plédmozi várta. A szülők szakemberektől kérhettek tanácsot az óvodakezdés kihívásairól és az új rutinok kialakításáról. Emellett logopédiai konzultációra is lehetőség nyílt. Kipróbálhatták a komplex képességmérő eszközöket is, amelyek az intézmény szerint a későbbi sikeres iskolakezdéshez adhatnak támpontot. Az óvoda vezetése szerint a program jól megmutatta, milyen szoros együttműködés alakult ki az intézmény és a családok között, közölte az intézmény. Negyedik alkalommal rendezi meg a Compliance konferenciáját a Debreceni Egyetem. Az október 1-i szakmai találkozó középpontjában a gazdasági biztonság, a szervezeti ellenálló képesség, az új uniós korrupció ellenes szabályozás, valamint a jogi személyekkel szembeni büntetőjogi intézkedések állnak. A szakemberek mellett a mesterséges intelligencia és az adatvédelem aktuális kérdéseit is megvizsgálják. Az egyetem szerint a compliance már nem egyszerűen a jogszabályok betartását jelenti, hanem olyan vezetés és kontroll szemléletet, amely segíti a kockázatok felismerését és a felelős döntéshozatalt. A konferencián többek között a korrupciós kockázatok kezeléséről, a harmadik felek átvilágításáról, a vezetői ellenőrzésről és a jogi személyekkel szembeni büntetőjogi intézkedésekről is szó lesz. Az eseményt a Debreceni Egyetem főépületének aulájában rendezik meg.

0: összefoglalója szerint a városban korábban is ért meg jelentős kár, gondozott növényeket és virágokat, írja a portál. A nappali maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, Debrecenben és környékén. Itt át változékonyabb idő várható Hajdúbiharban a következő napokban. Térségünkben eső és zápor formájában is előfordulhat csapadék, a szél többnyire mérsékelt marad.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500-541-et.

Labos és a Sweet Dreams Péter választása volt, és megyünk tovább a folytatásban, 1:45 előtt járunk egy perccel, és kaptam egy üzenetet Flórától, hogy szia Enikő, szeretném kérni, amennyiben lehetséges Ákos gyermekember című számát a 3 éves kisfiamnak, ez a kedvence, maga a mese is egyébként. Küldeném sok más a gyerkőcnek, remélem, hogy hallgatják a rádiót, nagyon szeretünk titeket hallgatni. Köszi Flóra a figyelmet, érkezik Ákos, és Bon Jovit is mindjárt játszom. Ez Marika kérése volt, aki a barátnőjét szeretné meglepni, Pannikát, aki ma ünnepli az 50. születésnapját.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 19-én Mikepércsen felizzik Nápoly tüze. A D-Bistróban életre kel a legendás San Gennaro ünnepe. Szeptember 19-én délután 5 órától este 11-ig 4 különleges nápolyi pizzánkat féláron kínáljuk. D-Bistró. Mikepércs, Petőfi utca 71. Részletek a Bistró közösségi oldalán.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
3: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
7: Irány az XXX Lutz!
6: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
8: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
9: civisbeton.hu.
8: A megbízható alap.
10: A reklám után újra.
11: Debrecen zenei kedvencei.
10: Megállás nélkül.
12: Hello, we are Imagine Dragons.
13: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
14: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
15: Bárhol is vagy.
16: Bárhol is vagy.
15: Ott van veled.
17: A Best FM.
15: A Best FM.

0: Best FM Rádió kívánság műsor. Halló, halló!
1: Szia, Zsuzsa vagyok Debrecenből. Szeretnék kérni egy számot a szeretteimnek küldeni is neked. A fiaimnak szeretném üzenni, hogy nagyon szeretem őket. Köszönöm szépen!
2: A Best FM kívánságvonala 500-504.

0: Egymásra az utakon is. Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM!
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

Szakadtol a déli kívánság műsor itt a 104.6-on, de már nem annyira sokáig, ugyanis már csak pár kiadó helyen van, és az egyiket már Peti le is toppolta. Ő írt nekem, hogy Niki barátnőjét szeretné meglepni, aki egyébként Kortobágyon dolgozik egy élelmiszerboltban. Nem számít Niki a meglepetésre, az üzenetre, a dalra, de nagyon-nagyon szeretném, hogyha meglepnénk itt a rádióban. Na, hát itt vagyok, ezért is van például a déli kívánság műsor. Robin Schulz dala akkor Nikinek szól, boldog névnapot. Aztán jön majd nem sokára a Wonderful Life, ez pedig, ha jól látom, akkor Zoli kérése. Én viszont búcsúzom, ennyi volt mára. Ez az elmúlt két óra, amit megtöltöttünk aktuálisan zenei kedvencekkel, mindenféle ízléssel, különleges volt, mint mindig. Holnap találkozunk majd, viszont nem délelőtt, hanem kivételesen délután. Szuper napot mindenkinek, Morvai Szűcs Enikő vagyok.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
4: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
5: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
1: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Nőtt a hepatitis A megbetegedések száma Hajdúbiharban. Kulturális programokkal zárták a nyári szezont Hajdúszoboszlón. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki. A végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
7: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is van, ott lehet jelölni egy kis leírás, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
6: Több fertőző megbetegedést is regisztráltak Hajdúbiharban a 35. héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint fertőző mágyulladást 10 embernél igazoltak, míg hepatitis A miatt szintén 10 beteget tartottak nyilván. Mindkét adat a megelőző héthez képest emelkedést jelent, ugyanakkor 5-5 ilyen megbetegedést regisztráltak. A megyében 10 kampilobakter fertőzést és 14 szalmonellózist is azonosítottak, 2 embernél pedig rotavírus okozott megbetegedést. Emellett 2 skarlátos esetet, egy bárányhiblős megbetegedést, egy savós agyhártyagyulladást és egy fertőzéses agyvelőgyulladást is jelentettek. Hajdú hatházon korábban hepatitis A járvány alakult ki, amely miatt oltási kampányt is szerveztek. Ennek során mintegy 300 gyermeket oltottak be, számolt be róla a haon.hu. Újra megtelt élettel a hajdúszoboszlói repülőtér, ahol ismét megrendezték a 27. szoboszlói birka és lambucfőző örömnapot. A hagyományos rendezvény a fürdőváros turisztikai főszezonjának lezárásához kapcsolódik, és ezúttal is számos családot, baráti társaságot és civil közösséget vonzott. Már a reggeli óráktól rotyogtak a bográcsok, a főzőhelyeken pedig vállalkozások, egyesületek és baráti társaságok készítettek saját receptjeik alapján birkapörköltet, valamint slambucot. A nap folyamán kulturális és családi programok váltották egymást. Színpadra lépett többek között az Icsi Géza Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara, a Step Fitness Tánccsoport, a Fem Dance Hip Hop Stúdió, a Szabó László Művészeti Iskola, a Smile Dance és a PTL Brass Band. A rendezvényt a Déri Nézenekar koncertje zárta. Számolt be róla a haon.hu. Változékonyabb időjárásban lehet részünk Hajdúbiharban a következő napokban. Míg napközben 19 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok között alakulnak a minimumok. Esőre és záporokra is számítani lehet térségünkben. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon. Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy billet, jegy.hu.
3: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
4: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
2: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
5: Hi, this is James Blunt.
6: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
7: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
8: Hey, I'm Mariah Carey.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
2: A Best FM.

0: népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Megtanítottalak téged mindenre, amire szükséged lehet. Most magammal kell törődnöm. Ellenem kívül nincs senki. Nem veszíthetem el még egyszer?
2: És mi lesz Kaliforniával? Mi lesz a néppel?
1: Nekik ott van Zorro.
0: Egy filmzene most. Filmzene most.
3: A Best FM-en. A Best FM-en. A Best FM-en. A Best FM-en. A Best FM-en.

0: Októberben közmeghallgatást tartanak a tervezett akkumulátorüzemről. Debütált a Lokinál Egri Imre, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Október 6-án közmeghallgatást tartanak Debrecenben a tervezett akkumulátor újracsomagoló és újra összeszerelő üzem környezeti hatásvizsgálati eljárásához kapcsolódóan. A nyilvános fórumot a Költségközpontban rendezik, a debreceniek pedig személyesen is feltehetik kérdéseiket és elmondhatják véleményüket. A beruházást a Green Power Energy Debrecen Kft. Tervezi az állami tulajdonú Impark új 44 ezer négyzetméteres csarnokában. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az üzem akkumulátorok újracsomagolásával, valamint modul és pak szintű összeszereléssel foglalkozna. A tervezett tevékenység nem akkumulátorcellagyártás, és nem járna elektródagyártással vagy elektrolit kezeléssel. A közmeghallgatás célja, hogy a hatóság megismerje az érintett nyilvánosság véleményét, és rögzítse az érdemi észrevételeket. A rendezvényre nem kell előzetesen regisztrálni, a beléptetés délután 3-kor kezdődik, a közmeghallgatás pedig 4 és este 8 óra között tartják meg. Számolt be róla a Dehír. A szeptember elejé Paksi FC elleni idegenbeli mérkőzésen debütált a DVSC felnőtt férfi labdarúgó csapatában és az NB1-ben Egri Imre. A 19 éves saját nevelésű szélső azonnal a kezdő csapatban kapott helyet az OTP Bank Liga 7. fordulójában megrendezett találkozón. Arról, hogy milyennek ítéli meg a csapat helyzetét, a Loki TV-nek nyilatkozott a játékos.
2: Kezd összeállni a csapat, és örülök, hogy ilyen meccsen tudtam lehetőséget kapni. Jó látni, hogy így többen is együtt ugyanígy találkozunk a felnőtt csapatnál. Nyilván mindenki próbálja megmutatni magát, minél több játék lehetőséget kiharcolni magának, úgyhogy mindenki próbálkozik, és szerintem szépen lassan helyet fogunk állni, mindenki megszerzi a kis maga rutinját, és az lenne a legjobb egyszer, majd stabilan mindenki együtt tudna játszani.
0: Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és a kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Az ellenőrök egy hajdúbihari húskészítmény előállító létesítmény ellenőrzését is elvégezték. Ott hatósági eljárás nem indult, a létesítmény higiéniai állapota az előírásoknak megfelelő volt, valamint az előállított termékek vonatkozásában a nyomon követhetőség is biztos. Volt, fogalmaztak a jelentésben. Változékonyabb időre számíthatunk Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 9 és 16 fok között alakul. Csapadék eső és zápor formájában is előfordulhat majd térségünkben, a szél többnyire mérsékelt lesz.
3: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, hello mindenkinek, kezdjük meg a délutánt. Többen is kérdezik itt üzenetben, hogy mikor lesz a következő játék a UD belépőkért. Ó, nagyon szívesen megmondom, kérem szépen a következő játék, egy perckor érkezik majd. Pont nem lehetett hallani? Nem baj, most nem mondom el még egyszer. Maradjanak itt, és akkor biztosan nem maradnak le róla, jó? Kezdjünk neki a mai műszaknak. Indulunk. Itt van már is.

0: FM, Debrecen kedvencei a 104-on szólnak, és ha a volán mögött ülnek, akkor legyenek óvatosak, mert ma is pontot mérnek a rendőrök, ahol az ember olyan nagyon szívesen odalépne a gázpedálra, például a 48-oson Nagycsere térségében, illetve a 35-ösön Debrecen és Józsa között is ellenőrzés van.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Legyenek óvatosak, hogy ne csak épségben, hanem olcsón is érjenek oda mindenhová. És persze, ha bármi mondandójuk van az utakkal kapcsolatban, akkor írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. Nekem pedig még annyi mondandóm van, hogy mindjárt jön Erika Iglesias és a Rhythm Divine.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó. Az alvás szakértője.
4: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
5: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
4: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
7: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
8: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei
9: megállás nélkül.
11: Hey, this is Anastasia.
12: Hello, I'm Calvin Harris.
13: This is Carly Rae Jepsen.
14: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
15: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
16: Bárhol is vagy, ott van veled
17: a Best FM.
16: A Best FM.

0: Felnyő Miklós és a Made in Hungária.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: És a Magyar Vöröskereszt holnap rendezi meg az 54. országos első segélynyújtó versenyt, és ennek az egyik versenyállomása Debrecenben a Kölcsei Központ alatt található mély garázs lesz. Emiatt néhány parkolóhelyet le fognak foglalni, úgyhogy holnap délután 13:30 és este 18:30 között a megszokottnál kevesebb parkolóhely áll majd a lakosság rendelkezésére a Kölcsei Központ mély garázsában. Ez tehát holnap délután 13:30-től este 18:30-ig, úgyhogy ha nem találnak parkoló helyet, ne essenek pánikba. Bár pont elég sokan lesznek ott, akik pánik helyzetben tudnak majd segíteni. Mi pedig jobbnál jobb zenékkel tudjuk segíteni az önök napját. Chapel Roll és a Good Luck Baby.

Debrecen kedvencei a 104-on szólnak, és hát az utakon mindig történik valami, például csőtörés volt ma Hajdúböszörmény belvárosában, emiatt teljes szélességében lezárták a Kormány János körutat a Debreceni utca és a Baltazár Dezső utca közötti részen. Kerülő utat kell választani az autósoknak, és a különböző buszjátok is csak terülő utakon tudnak közlekedni, ideiglenes helyeken tudnak megállni, és ideiglenes helyekről indulnak is. Figyeljék a táblákat, és hát lehetőség szerint mondjuk a buszokhoz érdemes egy picivel hamarabb kimenni. Tehát csőtörés miatt teljes szélességében lezárták Böszörmény belvárosában a Kormány János körút és szakaszát a Debreceni utca és a Baltazár Dezső utca közötti részen. Óvatosan, ügyesen, balesetmentesen közlekedjenek, és akkor stílszerűen a motoros himnusz nálunk, a Steppenwolf és a Born to be Wild.

0: A legfrissebbek az utakról.
1: Határút elején a Kishegyesi út felől, ráfutásos baleset, félsávot lezárják. Két autó összecsúszott. Határút Kishegyesi út felőli végén.
0: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

0: Don't leave me.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épületársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
4: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
3: Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda Debrecen.
5: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
6: Ismét kuponnapok a fórumban. Csütörtöktől vasárnapig beszerezheted a legtrendibb cuccokat akár 20-30% kedvezménnyel. Keresd a kuponokat a fórum honlapján és szerezd be a fórum kuponstandjánál. Ezt ne hagyd ki! Találkozzunk a fórumban!
7: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Notárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
8: Holnapra van már egy ütős terved? Most már igen! Beyond Padel a kerekestelepi termálfürdőben. Pörgős játék, igazi élmény, utána pedig ingyenes lazítás a termálban. Foglalj most a Playtomikon, vagy telefonon. Beyondpadel.hu.
2: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Családi nappal indult a nevelési hív a gyakorló óvodában. Negyedik alkalommal rendezik meg a Compliance konferenciát. Rongáltak és gyújtogattak egy közösségi téren. Kis Dániel vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
10: Innovatív családi nappal indult a nevelési hív a Debreceni Egyetem gyakorló óvodájában Hajdúböszörményben. A programra a szülők és nagyszülők fehér ruhában érkeztek és szinte teljesen megtöltötték az óvodát. A rendezvény célja az volt, hogy a családok kötetlen, ugyanakkor szakmailag támogató környezetben hangulódjanak rá az új nevelési évre. A közös játék és beszélgetés mellett a résztvevők megismerhették a szakkörök és a délutáni foglalkozások kínálatát, a gyermekeket pedig többek között Play mozi várta. A szülők szakemberektől kérhettek tanácsot az óvodakezdés kihívásairól és az új rutinok kialakításáról. Emellett logopédiai konzultációra is lehetőség nyílt. Kipróbálhatták a komplex képességmérő eszközöket is, amelyek az intézmény szerint a későbbi sikeres iskolakezdéshez adhatnak támpontot. Az óvoda vezetése szerint a program jól megmutatta, milyen szoros együttműködés alakult ki az intézmény és a családok között, közölte az intézmény. Negyedik alkalommal rendezi meg a Compliance konferenciáját a Debreceni Egyetem. Az október 1-i szakmai találkozó középpontjában a gazdasági biztonság, a szervezeti ellenálló képesség, az új uniós korrupció ellenes szabályozás, valamint a jogi személyekkel szembeni büntetőjogi intézkedések állnak. A szakemberek mellett a mesterséges intelligencia és az adatvédelem aktuális kérdéseit is megvizsgálják. Az egyetem szerint a compliance már nem egyszerűen a jogszabályok betartását jelenti, hanem olyan vezetés és kontroll szemléletet, amely segíti a kockázatok felismerését és a felelős döntéshozatalt. A konferencián többek között a korrupciós kockázatok kezeléséről, a harmadik felek átvilágításáról, a vezetői ellenőrzésről és a jogi személyekkel szembeni büntetőjogi intézkedésekről is szó lesz. Az eseményt a Debreceni Egyetem főépületének aulájában rendezik meg. A konferencia a Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara rendszerében 4-4 kreditpontot ér, közölte az intézmény. Nagy felháborodást váltott ki Polgáron, hogy fiatalok rongáltak meg helyi gimnázium előtti közösségi teret. A térfigyelő kamerák felvételein az látható, hogy az elkövetők facsemetéket tapostak le, égő szemetet dobáltak a parkban, majd kövekkel a kamerát is megdobálták. A rendőrség a felvételek alapján gyorsan megkezdte a nyomozást és a feltételezett elkövetőket 24 órán belül azonosította. Az eset kapcsán nem csak a rongálás, hanem a gyűjtogatás miatt is felelősségre vonás várhat a fiatalokra. Mint írták, a nyilvánosságra hozott felvételek pedig jól mutatják a történtek súlyosságát. A HAON összefoglalója szerint a városban korábban is ért már jelentős kár, gondozott növényeket és virágokat, írja a portál. A nappali maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, Debrecenben és környékén. Itt át változékonyabb idő várható Hajdúbiharban a következő napokban. Térségünkben eső és zápor formájában is előfordulhat csapadék, a szél többnyire mérsékelt marad.
0: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM a 104.6-on. Nagyon izgalmas a helyzet, mert van önök között valaki, aki nem sokára gazdagabb lesz egy páros beugróval az idei UD-re. De vajon ki lesz az?
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: A hírek után
11: keressük az óra UD fellépőjét. Ha meghallod, hívd mielőbb az 500-540-et és nyerd meg páros belépődet a UD-re.
0: Az óra Judé fellépője a Pornograsz lesz. Ha megszólal az ő daluk, akkor várom majd az ötödik telefonálót, akinek adom a páros belépőt a jövő heti bulira. Szóval, ha Pornograszt szól, akkor kell hívni az 500-540-et. Most viszont Martin szól, még érkezik.

0: itt a Best FM-en, Debrecen kedvencei között a 104.6-on, és hát ugye izgatottan várjuk, hogy mikor csendül fel az Óra Judé előadójának a dala. Ebben az órában a Parnograsztot várjuk nagy erőkkel. Amikor az ő daluk megszólal, akkor az ötödik telefonálónak adok majd egy páros belépőt a jövő heti bulira. A Parnograszt nevét hát szerintem az utóbbi néhány évben ismerte meg, hogy tényleg mindenki az országban, ugye volt azért néhány jó nagy slágerük, de ennek ellenére a zenekar már lassan 40 éves, 1987 óta létezik. A jelenlegi zenekarvezető Olá József édesanyja gyűjtözte össze Passzabon a falubeli gyerekeket, hogy közösen zenéljenek, és azóta is egy ilyen nagy családként működnek. Vannak köztük testvérek, sógorok, unokatestvérek, férj, feleség, szóval tényleg egy nagy családként, és a mai napig a többségük ebben a kis faluban, Passzabon él. A Parnograszt kifejezés egyébként cigány nyelven fehér lovat jelent. Szóval, ők is fellépnek jövő héten a UDM, ha az ő daluk szól, akkor hívjanak ötödikként, és nyerjenek egy páros belépőt.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
3: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
4: A Maxilánynak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxilány.hu-n található elérhetőségeinken.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
6: Civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
8: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
9: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban! Ebes, Forrás utca 2!
10: A reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei
10: megállás nélkül.
12: Hi, this is Craig David.
13: Hey, this is Kylie.
14: Király Viktor vagyok.
15: Hi, this is Madonna.
16: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
10: Ez a Best FM.

0: Ezt a FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát nagyon sokan lesznek ott a Best FM vendégeként a jövő heti UD-en, az egyetem nagy szokásos tanévnyitóján. Most is adtunk valakinek két belépőt. Na mutatom, hogy mi történt itt az elmúlt másodpercekben.
1: Szia! A játékra szeretnék jelentkezni, Judi jegyek.
0: Szia! Te vagy az első. Nagyon gyorsan hívtál. Hello! Tessék, Best FM!
2: Halló, szia! Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia! Te vagy a második telefonálónk. Hello!
2: Hello!
0: Halló, Best FM!
3: Szia, Marci vagyok. Játékra jelentkeznék.
0: A harmadik vagy! Hello!
3: Hello!
0: Egyre izgalmasabb a dolog.
3: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Nem fogsz örülni. Negyedik vagy?
3: Ne!
0: De!
3: Szia!
0: Ez van. Hello, szia, szia! Halló, Best FM!
3: Szia! Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia! Egy keresztnevet mondj nekem, légy szíves.
3: Kruzsina vagyok.
0: Tessék? Kruzsi, szia! Munkából?
3: Igen, most megyek hazafele. Autóba vagyok, félreálltam, hogy tudjak a játékra jelentkezni.
0: Te jól csináltad ezt, Kruzsi, mert hogy az a helyzet, hogy te vagy az ötödik telefonálónk, gratulálok neked!
3: Köszönöm szépen!
0: Ez pedig azt jelenti, hogy a Best FM vendégeként ott lehetsz jövő szerdán az idei UD-en. Mennek fejből a fellépők?
3: Igen. Nagy Bogi, VSV, a Parnógras, Betonhófi.
0: És Charlie. Charlie-t ne felejtsd ki, mert megsértődik.
3: Igaz.
0: Gratulálok neked, két beugró a jövő heti bulira.
3: Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
4: Gratulálunk! A Best FM vendégeként te is ott leszel az ősz legnagyobb debreceni zenei eseményén. A UD-en.
0: Kit viszel magaddal?
3: A keresztfiamat.
0: Őt hogy hívják?
3: Noel.
0: Hány éves?
3: 14.
0: Az első komolyabb bulija lesz valószínűleg, nem?
3: Az első, így van.
0: Még izgalmasabb a dolog. Na, majd élménybeszámolót kérünk. Gratulálok, köszönöm, jó helyre kerültek a belépők.
3: Igen, köszönöm szépen.
0: Kruzsi tehát elvitte ebben az ulában a két beugrót a jövő heti UD-re, de semmi gond, van még az asztalfiókban ajándék. Bármikor játszhatunk újra. Most viszont egy tankcsapdadalt játszok önöknek.
5: Egy újabb topsláger. A Best FM-en.
4: A Best FM-en.

0: Best FM-et hallgatják a 104.6-on, jó utat hazafelé mindenkinek, és jelentem, hogy Szombati Szilvi is úton van már, nem hazafelé szerencsére, hanem ide önökhöz, hiszen 5 órától ő irányítja majd a Bestet, ő lesz ma a Kívánság műsor kapitánya. Már írhatnak neki a kéréseket SMS-ben vagy Viberen, már küldhetik, 3933-1046, 5-től 7-ig természetesen ma is Kívánság műsor Szilvivel. Na hát, és amíg érkeznek a kérések, addig is lesz mit hallgatni, jön Pelano és a Starboy.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, Britney és az Upside It Again, és ups, egy újabb trafit fogtak a hallgatóink. Szia, Ildikó, a parancsolj!
1: Sziasztok! A Mák utcai trafi úgy láttam, hogy működik, de ha nem, akkor is legyen mindenki óvatos.
0: Oké, rendben van, köszönjük szépen az infót, tehát a Mák utcán trafi pax veszély, de azért a Besten padlógázzal megyünk tovább. Aha, jön az aha, és a tékon mi?

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Éttermet, kávézót vagy boltot üzemeltetsz? Vagy csak feltöltenéd az otthoni készletet? Méltrade Italház, Rákóczi utca 3-5, Hajdúszoboszló. Kis és nagy kereskedelem egy helyen.
2: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
3: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
4: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
3: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
7: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Nőtt a hepatitis A megbetegedések száma Hajdúbiharban. Kulturális programokkal zárták a nyári szezont Hajdúszoboszlón. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki. A végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
10: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
9: Több fertőző megbetegedést is regisztráltak Hajdúbiharban a 35. héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint fertőző mágyulladást 10 embernél igazoltak, míg hepatitis A miatt szintén 10 beteget tartottak nyilván. Mindkét adat a megelőző héthez képest emelkedést jelent, ugyanakkor 5 ilyen megbetegedést regisztráltak. A megyében 10 kampilobakter fertőzést és 14 szalmonellózist is azonosítottak, 2 embernél pedig rotavírus okozott megbetegedést. Emellett 2 skarlátos esetet, egy bárányhiblős megbetegedést, egy savós agyhártyagyulladást és egy fertőzéses agyvelőgyulladást is jelentettek. Hajdúhatházon korábban hepatitis A járvány alakult ki, amely miatt oltási kampányt is szerveztek, ennek során mintegy 300 gyermeket oltottak be, számolt be róla a haon.hu. Újra megtelt élettel a hajdúszoboszlói repülőtér, ahol ismét megrendezték a 27. szoboszlói birka és lambucfőző örömnapot. A hagyományos rendezvény a fürdőváros turisztikai főszezonjának lezárásához kapcsolódik, és ezúttal is számos családot, baráti társaságot és civil közösséget vonzott. Már a reggeli óráktól rotyogtak a bográcsok, a főzőhelyeken pedig vállalkozások, egyesületek és baráti társaságok készítettek saját receptjeik alapján birka pörköltet, valamint slambucot. A nap folyamán kulturális és családi programok váltották egymást. Színpadra lépett többek között az Icsi Géza Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara, a Step Fitness tánccsoport, a Fem Dance Hip Hop Stúdió, a Szabó László Művészeti Iskola, a Smile Dance és a PTL Brass Band. A rendezvényt a Déri Nézenekar koncertje zárta. Számolt be róla a haon.hu. Változékonyabb időjárásban lehet részünk Hajdúbiharban a következő napokban. Míg napközben 19 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok között alakulnak a minimumok. Esőre és záporokra is számítani lehet térségünkben. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz.
11: Az időjárás jelentést a

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánságvonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autovallisnál. Balmazújvárosi út 38. Autovallisdebrecen.hu.
1: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
3: Szeptember 19-én Mikepércsen felizzik Nápoly tüze. A D-Bistróban életre kel a legendás San Gennaro ünnepe. Szeptember 19-én délután 5 órától este 11-ig 4 különleges nápolyi pizzánkat féláron kínáljuk. D-Bistró. Mikepércs, Petőfi utca 71. Részletek a Bistró közösségi oldalán.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
5: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, we're the Pussycat Dolls.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Hey, what's up, this is BB Rexa.
11: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
6: Bárhol is vagy.
12: Bárhol is vagy.
6: Ott van veled.
13: A Best FM.
6: A Best FM.
14: Shine bright like a diamond. Shine

A 90-es évek után vissza a jelenbe, itt a Kívánság műsorban egy kis sötétség, egy kis misztikum. Lady Gaga bizony semmit sem bíz a véletlenbe. A Wednesday világából érkezik az új sláger Lady Gaga és a Dead Dancer. Anna választotta és a tánctársaknak küldi.

0: Kívánság műsor, Best FM, tessék!
1: Kavala Krisztián vagyok, és szeretnék egy számot kérni a testvéremnek.
0: Hallgatlak, Krisztián, melyik lesz az a dal?
1: A Balmától a Balaton Mélának.
0: Üzensz neki valamit?
1: Szeretném üzenni, hogy boldog mindenapot kívánok neki.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ismét kuponnapok a fórumban. Csütörtöktől vasárnapig beszerezheted a legtrendibb cuccokat akár 20-30% kedvezménnyel. Keresd a kuponokat a fórum honlapján és szerezd be a fórum kuponstandjánál. Ezt ne hagyd ki. Találkozzunk a fórumban.
2: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakaszabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagyerdei stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
5: Októberben közmeghallgatást tartanak a tervezett akkumulátorüzemről. Debütált a Lokinál Egri Imre, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
5: Október 6-án közmeghallgatást tartanak Debrecenben a tervezett akkumulátor újracsomagoló és újraösszeszerelő üzem környezeti hatásvizsgálati eljárásához kapcsolódóan. A nyilvános fórumot a Költségközpontban rendezik, a debreceniek pedig személyesen is feltehetik kérdéseiket és elmondhatják véleményüket. A beruházást a Green Power Energy Debrecen Kft. Tervezi az állami tulajdonú Inpark új 44 ezer négyzetméteres csarnokában. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az üzem akkumulátorok újracsomagolásával, valamint modul és pak szintű összeszereléssel foglalkozna. A tervezett tevékenység nem akkumulátorcellagyártás, és nem járna elektródagyártással vagy elektrolit kezeléssel. A közmeghallgatás célja, hogy a hatóság megismerje az érintett nyilvánosság véleményét, és rögzítse az érdemi észrevételeket. A rendezvényre nem kell előzetesen regisztrálni, a beléptetés délután 3-kor kezdődik, a közmeghallgatás pedig 4 és este 8 óra között tartják meg. Számolt be róla a Dehír. A szeptember elejé Paksi FC elleni idegenbeli mérkőzésen debütált a DVSC felnőtt férfi labdarúgó csapatában és az NB1-ben Egri Imre. A 19 éves saját nevelésű szélső azonnal a kezdő csapatban kapott helyet az OTP Bankliga 7. fordulójában megrendezett találkozón. Arról, hogy milyennek ítéli meg a csapat helyzetét, a Loki TV-nek nyilatkozott a játékos.
6: Kezd összeállni a csapat, és örülök, hogy ilyen meccsen tudtam lehetőséget kapni. Jó látni, hogy így többen is együtt ugyanígy találkozunk a felnőtt csapatnál. Nyilván mindenki próbálja megmutatni magát, minél több játék lehetőséget kiharcolni magának, úgyhogy mindenki próbálkozik, és szerintem szépen lassan helyet fogunk állni, mindenki megszerzi a kis maga rutinját, és az lenne a legjobb egyszer, majd stabilan mindenki együtt tudna játszani.
5: Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és a kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Az ellenőrök egy hajdúbihari húskészítmény előállító létesítmény ellenőrzését is elvégezték. Ott hatósági eljárás nem indult, a létesítmény higiéniai állapota az előírásoknak megfelelő volt, valamint az előállított termékek vonatkozásában a nyomon követhetőség is biztosított volt, fogalmaztak a jelentésben. Változékonyabb időre számíthatunk Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 9 és 16 fok között alakul. Csapadék eső és zápor formájában is előfordulhat majd térségünkben, a szél többnyire mérsékelt lesz.

0: Cindy Lauper és a Time After Time itt a Best FM kívánság műsorban. Szia, te mit választottál?
1: Ja, Cindy Gábor vagyok. Gypsy King, szólj!
0: Szólj valakinek!
1: Vivinek, Manikónak, neked, Józsinak és Fitelenek

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
2: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akárcsak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
3: Fedezze fel az amerikai kontinensok színűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
4: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Notármérj, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
5: A Best FM.

0: tessék!
1: Ja, Laura vagyok, és egy zenét szeretnék kérni.
0: Hallgatlak, Laura, mit választottál?
1: Anyukámnak szeretném küldeni a Drakulát.
0: Laura, figyelj, anyának üzensz valamit?
1: Úgyhogy nagyon szeretem.
0: Jaj, de édi. Oké, rendben. Na, hallgassátok, sok szeretettel.
1: Köszönjük.
0: Nagyon szívesen. Sziasztok.

0: FM kívánságműsor.
1: Vannak dalok, amelyek egyszerűen megállítják egy pillanatra az időt. És vannak, amelyekről azt érzed, hogy ennél szebben egyszerűen nem lehet elmondani, mit jelent szeretni valakit. Számomra a Ten Sharp You éppen ilyen. Talán a világ egyik legszebb szerelmes dala. Kedves Ildikó, a te kérésedre szóljon most.

amikor egyetlen kérdésben benne van egy egész szerelem. A vágy, a fájdalom, a csalódás, és az a bizonyos miért. Máté Péter egyik legszebb, örökérvényű dala forgott itt a Best FM kívánság műsorban, ahol most Fanni, neked érkezzen Jimmy Cliff és az I Can See Clearly című dal.

0: Nyereség műsor, Best FM, tessék!
1: Halló, szia! Szombat, szia!
0: Igen, szia!
1: Béla vagyok, Sámsonkertből, számot szeretnék, én szívülj a kedves!
0: Na, hallgatom, Béla, mit választottál?
1: Ha iszrementítő szeretném kérni saját magamnak egyszerűen, de viszont haverjának is, a Thunder. Józsára, a vízműves zenész barátomnak, Szabó János Zsolinok, meg minden iszrementén nagyon, aki szereti, neked is kedves, Zága, meg a többi haverjainak is.

Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, 6 perccel 7 óra előtt, és hát az utolsó blokk első dalát konferálom most, ami nem más, mint mesi kérésére a TNT és a Nem találok szavakat. Jobbulás neked, kedves mesi! A záró felvételünk pedig egy névnaposnak szól, méghozzá Ancsa választotta Nicolette lányának névnapi alkalmából nagyon sok szeretettel. Valmár, K. Kevin és LL Junior és a Volt pár alkalom című dalukat. Én köszönöm a figyelmet, és további nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Az elmúlt két órában Szombati Szilvit hallották.

0: Családi nappal indult a nevelési hiva gyakorló óvodában. Negyedik alkalommal rendezik meg a Compliance konferenciát. Rongáltak és gyújtogattak egy közösségi téren. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Innovatív családi nappal indult a nevelési hiva Debreceni Egyetem gyakorló óvodájában Hajdúböszörményben. A programra a szülők és nagyszülők fehér ruhában érkeztek és szinte teljesen megtöltötték az óvodát. A rendezvény célja az volt, hogy a családok kötetlen, ugyanakkor szakmailag támogató környezetben hangulódjanak rá az új nevelési évre. A közös játék és beszélgetés mellett a résztvevők megismerhették a szakkörök és a délutáni foglalkozások kínálatát, a gyermekeket pedig többek között plédmozi várta. A szülők szakemberektől kérhettek tanácsot az óvodakezdés kihívásairól és az új rutinok kialakításáról. Emellett logopédiai konzultációra is lehetőség nyílt. Kipróbálhatták a komplex képességmérő eszközöket is, amelyek az intézmény szerint a későbbi sikeres iskolakezdéshez adhatnak támpontot. Az óvoda vezetése szerint a program jól megmutatta, milyen szoros együttműködés alakult ki az intézmény és a családok között, közölte az intézmény. Negyedik alkalommal rendezi meg a Compliance konferenciáját a Debreceni Egyetem. Az október 1-i szakmai találkozó középpontjában a gazdasági biztonság, a szervezeti ellenálló képesség, az új uniós korrupció ellenes szabályozás, valamint a jogi személyekkel szembeni büntetőjogi intézkedések állnak. A szakemberek mellett a mesterséges intelligencia és az adatvédelem aktuális kérdéseit is megvizsgálják. Az egyetem szerint a compliance már nem egyszerűen a jogszabályok betartását jelenti, hanem olyan vezetési és kontrollszemléletet, amely segíti a kockázatok felismerését és a felelős döntéshozatalt. A konferencián többek között a korrupciós kockázatok kezeléséről, a harmadik felek átvilágításáról, a vezetői ellenőrzésről és a jogi személyekkel szembeni büntetőjogi intézkedésekről is szó lesz. Az eseményt a Debreceni Egyetem főépületének aulájában rendezik meg. A konferencia a Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara rendszerében 4-4 kreditpontot ér, közölte az intézmény. Nagy felháborodást váltott ki Polgáron, hogy fiatalok rongáltak meg helyi gimnázium előtti közösségi teret. A térfigyelő kamerák felvételein az látható, hogy az elkövetők facsemetéket tapostak le, égő szemetet dobáltak a parkban, majd kövekkel a kamerát is megdobálták. A rendőrség a felvételek alapján gyorsan megkezdte a nyomozást és a feltételezett elkövetőket 24 órán belül azonosította. Az eset kapcsán nem csak a rongálás, hanem a gyűjtogatás miatt is felelősségre vonás várhat a fiatalokra. Mint írták, a nyilvánosságra hozott felvételek pedig jól mutatják a történtek súlyosságát. A HAON összefoglalója szerint a városban korábban is ért már jelentős kár, gondozott növényeket és virágokat, írja a portál. A nappali maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, Debrecenben és környékén. Itt át változékonyabb idő várható Hajdúbiharban a következő napokban. Térségünkben eső és zápor formájában is előfordulhat csapadék, a szél többnyire mérsékelt marad.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hello, we are Imagine Dragons.
5: Hey everybody, what's up, this is Britney Spears.
6: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
3: A Best FM.

0: hepatitis A megbetegedések száma Hajdúbiharban. Kulturális programokkal zárták a nyári szezont Hajdúszoboszlón. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is van, ott lehet jelölni egy kis leírás, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
0: Több fertőző megbetegedést is regisztráltak Hajdúbiharban a 35. héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint fertőző mágyulladást 10 embernél igazoltak, míg hepatitis A miatt szintén 10 beteget tartottak nyilván. Mindkét adat a megelőző héthez képest emelkedés jelent, ugyanakkor 5-5 ilyen megbetegedést regisztráltak. A megyében 10 kampilabakter fertőzést és 14 szalmonellózist is azonosítottak, 2 embernél pedig rotavírus okozott megbetegedést. Emellett 2 skarlátos esetet, egy bárányhiblős megbetegedést, egy savós agyhártyagyulladást és egy fertőzéses agyvelőgyulladást is jelentettek. Hajdú hatházon korábban hepatitis A járvány alakult ki, amely miatt oltási kampányt is szerveztek. Ennek során mintegy 300 gyermeket oltottak be, számolt be róla a haon.hu. Újra megtelt élettel a hajdúszoboszlói repülőtér, ahol ismét megrendezték a 27. szoboszlói birka és lambucfőző örömnapot. A hagyományos rendezvény a fürdőváros turisztikai főszezonjának lezárásához kapcsolódik, és ezúttal is számos családot, baráti társaságot és civil közösséget vonzott. Már a reggeli óráktól rotyogtak a bográcsok, a főzőhelyeken pedig vállalkozások, egyesületek és baráti társaságok készítettek saját receptjeik alapján birka pörköltet, valamint slambucot. A nap folyamán kulturális és családi programok váltották egymást. Színpadra lépett többek között az Icsi Géza Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara, a Stefitness Tánccsoport, a Femdance Hip Hop Stúdió, a Szabó László Művészeti Iskola, a Smile Dance és a PTL Brass Band. A rendezvényt a Déri Nézenekar koncertje zárta. Számolt be róla a haon.hu. Változékonyabb időjárásban lehet részünk Hajdúbiharban a következő napokban. Míg napközben 19 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok között alakulnak a minimumok. Esőre és záporokra is számítani lehet térségünkben. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz.

Öde csúsztat!

0: Októberben közmeghallgatást tartanak a tervezett akkumulátorüzemről. Debütált a Lokinál Egri Imre, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Október 6-án közmeghallgatást tartanak Debrecenben a tervezett akkumulátor újracsomagoló és újra összeszerelő üzem környezeti hatásvizsgálati eljárásához kapcsolódóan. A nyilvános fórumot a Költségközpontban rendezik, a debreceniek pedig személyesen is feltehetik kérdéseiket és elmondhatják véleményüket. A beruházást a Green Power Energy Debrecen Kft. Tervezi az állami tulajdonú Impark új 44.000 négyzetméteres csarnokában. A kormányhivatal tájékoztatása szerint az üzem akkumulátorok újracsomagolásával, valamint modul és pak szintű összeszereléssel foglalkozna. A tervezett tevékenység nem akkumulátorcellagyártás, és nem járna elektródagyártással vagy elektrolit kezeléssel. A közmeghallgatás célja, hogy a hatóság megismerje az érintett nyilvánosság véleményét, és rögzítse az érdemi észrevételeket. A rendezvényre nem kell előzetesen regisztrálni, a beléptetés délután 3-kor kezdődik, a közmeghallgatás pedig 4 és este 8 óra között tartják meg. Számolt be róla a Dehír. A szeptember elejé Paksi FC elleni idegenbeli mérkőzésen debütált a DVSC felnőtt férfi labdarúgó csapatában és az NB1-ben Egri Imre. A 19 éves saját nevelésű szélső azonnal a kezdő csapatban kapott helyet az OTP Bankliga 7. fordulójában megrendezett találkozón. Arról, hogy milyennek ítéli meg a csapat helyzetét, a Loki TV-nek nyilatkozott a játékos.
2: Kezd összeállni a csapat, és örülök, hogy ilyen meccsen tudtam lehetőséget kapni. Jó látni, hogy így többen is együtt ugyanígy találkozunk a felnőtt csapatnál. Nyilván mindenki próbálja megmutatni magát, minél több játék lehetőséget kiharcolni magának, úgyhogy mindenki próbálkozik, és szerintem szépen lassan helyet fogunk állni, mindenki megszerzi a kis maga rutinját, és az lenne a legjobb egyszer, majd stabilan mindenki együtt tudna játszani.
0: Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és a kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedése is szükség volt. Az ellenőrök egy hajdúbihari húskészítmény előállító létesítmény ellenőrzését is elvégezték. Ott hatósági eljárás nem indult, a létesítmény higiéniai állapota az előírásoknak megfelelő volt, valamint az előállított termékek vonatkozásában a nyomon követhetőség is biztosított volt, fogalmaztak a jelentésben. Változékonyabb időre számíthatunk Hajdú-Biharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 9 és 16 fok között alakul. Csapadék eső és zápor formájában is előfordulhat majd térségünkben, a szél többnyire mérsékelt lesz.

0: Családi nappal indult a nevelési hív a gyakorló óvodában. Negyedik alkalommal rendezik meg a Compliance konferenciát. Rongáltak és gyújtogattak egy közösségi téren. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Innovatív családi nappal indult a nevelési hív a Debreceni Egyetem gyakorló óvodájában, Hajdúböszörményben. A programra a szülők és nagyszülők fehér ruhában érkeztek és szinte teljesen megtöltötték az óvodát. A rendezvény célja az volt, hogy a családok kötetlen, ugyanakkor szakmailag támogató környezetben hangulódjanak rá az új nevelési évre. A közös játék és beszélgetés mellett a résztvevők megismerhették a szakkörök és a délutáni foglalkozások kínálatát, a gyermekeket pedig többek között Play mozi várta. A szülők szakemberektől kérhettek tanácsot az óvodakezdés kihívásairól és az új rutinok kialakításáról. Emellett logopédiai konzultációra is lehetőség nyílt. Kipróbálhatták a komplex képességmérő eszközöket is, amelyek az intézmény szerint a későbbi sikeres iskolakezdéshez adhatnak támpontot. Az óvoda vezetése szerint a program jól megmutatta, milyen szoros együttműködés alakult ki az intézmény és a családok között, közölte az intézmény. Negyedik alkalommal rendezi meg a Compliance konferenciáját a Debreceni Egyetem. Az október 1-i szakmai találkozó középpontjában a gazdasági biztonság, a szervezeti ellenálló képesség, az új uniós korrupció ellenes szabályozás, valamint a jogi személyekkel szembeni büntetőjogi intézkedések állnak. A szakemberek mellett a mesterséges intelligencia és az adatvédelem aktuális kérdéseit is megvizsgálják. Az egyetem szerint a compliance már nem egyszerűen a jogszabályok betartását jelenti, hanem olyan vezetés és kontroll szemléletet, amely segíti a kockázatok felismerését és a felelős döntéshozatalt. A konferencián többek között a korrupciós kockázatok kezeléséről, a harmadik felek átvilágításáról, a vezetői ellenőrzésről és a jogi személyekkel szembeni büntetőjogi intézkedésekről is szó lesz. Az eseményt a Debreceni Egyetem főépületének aulájában rendezik meg. A konferencia a Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara rendszerében 4-4 kreditpontot ér, közölte az intézmény. Nagy felháborodást váltott ki Polgáron, hogy fiatalok rongáltak meg helyi gimnázium előtti közösségi teret. A térfigyelő kamerák felvételein az látható, hogy az elkövetők facsemetéket tapostak le, égő szemetet dobáltak a parkban, majd kövekkel a kamerát is megdobálták. A rendőrség a felvételek alapján gyorsan megkezdte a nyomozást és a feltételezett elkövetőket 24 órán belül azonosította. Az eset kapcsán nem csak a rongálás, hanem a gyűjtogatás miatt is felelősségre vonás várhat a fiatalokra. Mint írták, a nyilvánosságra hozott felvételek pedig jól mutatják a történtek súlyosságát. A HAON összefoglalója szerint a városban korábban is ért már jelentős kár, gondozott növényeket és virágokat, írja a portál. A nappali maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, Debrecenben és környékén. Itt át változékonyabb idő várható Hajdúbiharban a következő napokban. Térségünkben eső és zápor formájában is előfordulhat csapadék, a szél többnyire mérsékelt marad.

De minden szó, amit elhittem, ne leget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még neked.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: zene rádiója. Nem hagy egyedül. Nem hagy egyedül. Ez a Best FM.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A